nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom a rosszat és a jó szíved fáj.

0: Budapesti Rádiót. Ha van szexárd is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, közölte a miniszterelnök. A Facebook oldalára feltöltött videójában Magyar Péter azt mondta, a kormány döntött, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. A vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása, és azokra is, akik most töltik be, vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az 50 ezer forintos utalvány. A szociális és családügyi miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a magyar államkincstár rendszerében. A vége felé tartanak az átvilágítások minden minisztériumban, a tudományos és technológiai tárcánál még fél tucatnyi ügyet vizsgálnak, mondta az Inforádió műsorában Tanács Zoltán. Hozzátette, a következő 1-2 hétben még biztos, hogy lesznek további feljelentések. Új igazgatóság és felügyelőbizottság irányítja a MÁV csoportot, közölte a közlekedési miniszter. Az új igazgatóság olyan közlekedési, vasúti, pénzügyi és tudományos szakemberekből áll, akiknek komoly feladatuk lesz abban, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek valódi változást hoznak az utasok számára. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcsa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Visszafizette a 67 milliárd forintos folyószámlahitelét a fővárosi önkormányzat, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója.

0: Délelőtt is borult marad az idő, majd felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Az ország túlnyomó részén száraz idő várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. Reggel 10-16, délután 22-28 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
3: 6 óra után a takarítás világnapján kívánok szép jó reggelt. 2026. szeptember 19-e van, az év 262. napján. Köszöntöm a Wilhelminákat. Ők a mai névnaposok, hogy mit tudhatunk a névről. Ezzel érkezem hamarosan, de egy-két érdekes világnapról is beszámolok majd. Jó reggelt a stúdióban, Jasonita.
1: Ez az Antrit reggel.
2: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel szombat reggel, méghozzá szeptember 19-én a Wilhelminák napján. Ez egy germán eredetű női név, amely a Wilhelm férfi név nőiesített, továbbképzett párja. Erős akaratú, védelmező, elszánt védő jelentéssel bír a Wilhelmina név. De köszöntetjük ma még a Konstantinákat, a Jónásokat, a Tivadarokat, az Emiliket, a Januárokat, vagy éppen a Szabolcsokat is, mert hogy ezek a nevek is szerepelnek a névnaptárban. A születésnaposok tekintetében pedig visszautazunk 1749-ig elsőként. Jean-Baptiste Joseph Delambre, francia matematikus csillagász született ezen a napon, de Kossuth Lajos is, aki 1802-ben látta meg a napvilágot, a magyar történelem egyik legismertebb politikusáról van szó, az 1848-49-es szabadságharc meghatározó alakjáról, de hát a neve szerintem mindannyiunk számára ismerős. Aztán itt van Stromfeld Aurél, katonatiszt is, ő 1878-ban született, a Magyar Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének parancsnoka ő. 1897-ben született Tamási Áron, a székelység világát, nyelvét és gondolkodásmódját különleges humorral és szeretettel megjelenítő íróról van szó. 1911-ben William Golding született többek között, aki 1983-ban irodalmi Nobel-díjat kapott. Legismertebb műve a Legyek ura, amelyben egy lakatlan szigetre került fiúcsapat történetén keresztül vizsgálja, hogy hogyan is változik meg az emberi viselkedés szabályok és társadalmi kontroll nélkül. Szerintem akár egy őszi-téli olvasmánynak is beillik, jegyezze meg, Legyek ura. A ma kedvence és a tegnap slágere is megjegyezendőek, hiszen ezek pörögnek nálunk egész nap itt a Rádió Antriton, a 105.1-re hangolva tarthat velem, de kattinthat weboldalunkra a www.antrit.hu-ra is. Jó reggelt!

0: Ahoj, kapitány! Így is kezdhetném ezt a megszólalást a ma kedvence és a tegnap slágerei után, ugyanis szeptember 19-e a nemzetközi Beszélj úgy, mint egy kalóz világnapja. Hát valami hasonlóképpen köszönthette a legénység a kalózhajó kapitányát, gondolom én legalábbis. Egyébként a kezdeményezés az 1990-es években indult az Egyesült Államokból, kivételesen nem Amerikából, és az internet segítségével pedig nemzetközi mókává nőtte ki magát mára. Meg lehet viccelni a közeli ismerősöket ezzel. Lehet, hogy egy boltban mondjuk furán néznének önre, hogyha valami hasonló köszönéssel menne be, de magyarázza el, hogy miért is tette ezt, amíg én az időutazásunk első évszámát mondom. 1783-ban járunk, a mongol fivérek híres hőlégbalonja szállt fel ezen a napon a Versailles kastély parkjából. 16. Lajos és Méri Antoinette jelenlétében embereket még nem engedtek a magasba, ezért először állatokon tesztelték a repülést, egy birka, egy kacsa és egy kakas utazott együtt a kosárban, a balon pedig körülbelül 8 percig repült, nagyjából 2 kilométert tett meg, vagyis az első repülős utasok között nem pilóták, nem emberek, hanem egy komplett állatsereg szerepel. Új-Zélandon járunk már, a nők megelőzték a világot 1893-ban, ugyanis az első önálló ország Új-Zéland lett, amely a parlamenti választásokon szavazati jogot adott a nőknek. Több évtizedes kampány előzte meg ezt a döntést, amely aztán fontos mérföldkő lett a választójog történetében. 1849-ben járunk az amerikai Oaklandben, itt nyílt meg az első nyilvános mosoda. 1853-ban pedig első Ferenc József osztrák császár és magyar király megtekintette a Bécsbe szállított Szent Koronát, és elrendelte annak a budai várba való őrzését. Egy pár évvel később, 1857-ben pedig bevezették az új ezüst forintot hazánkban. 1928-ban született meg a híres rajzfilmfigura Miki Jegér mozifilmes története. Ugyanebben az évben mutatták be Steamboat Willie című rövidfilmet, amely Mickey Mouse korai és legismertebb megjelenése lett. A film különös azért, mert hogy a hang és kép szinkronizálása akkoriban még újdonságnak számított. Aztán itt van Öci, a jég bezárt ember, ő 1991-ben kelt tulajdonképpen újra életre. Túrázók találták meg az Alpokban azt a természetes módon mumifikálódott férfit, akit aztán Öccinek neveztek el. A kutatások szerint több mint 5300 éve halt meg. Ruházata, felszerelése és még a gyomrának tartalma is rengeteg információt árult el arról, hogy hogyan is éltek az emberek a rézkorban. Ötzi gyakorlatilag egy több ezer éves időkapszula a számunkra. A kulturális örökség napja is szeptember 19-e az Európa Tanács közreműködésével a rendezvény során tematikus programok keretében emlékezünk meg a történelmi épületekről és az általuk mesélt múltról. A Könd mozgalom összefogja a helyi önkormányzatokat, közösségeket, illetve szakmai és civil szervezeteket is, mert hogy ők vesznek részt ezeknek a programoknak a megszervezésében. Szombat van ma, a hétvég az általában azért a takarításról is szól, ma pedig különösképpen takarítási világnap van, szemétszedési világnap, többféleképpen is nevezik. Az ausztrál kezdeményezés az egész világon hatékony civil megmozdulásokat eredményez. Minden évben szeptember 3. szombatján nagyszabású személygyűjtési akciókat szerveznek a lakóhelyek és a természet rendbetételére a szervezetek, hogy megóvják környezetünket és minél több hulladéktól szabadítsák meg azt a térséget, ahol élnek. A ma kedvencei és a tegnap slágerei viszont emlékeket hozhatnak elő, akár önből is, úgyhogy ezek pörögnek nálunk itt a Rádió Antriton a szombat reggelünkben.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatosság.

0: kedvence és a tegnap slágerei után pedig itt is vannak a csillagüzenetek. Kedves Kos, ez a hétvége arra ösztönözheti, hogy végre lassítson egy kicsit. Nem kell minden programot, feladatot és találkozót egyszerre belezsúfolni a napjaiba. Egy spontán ötlet viszont kellemes meglepetést okozhat. A szerelemben pedig egy őszinte beszélgetés közelebb hozhat valakit önhöz. Kedves Bika, most különösen jól eshet az otthon nyugalma egy finom étel vagy egy kellemes társasági program. Pénzügyekben érdemes kerülni az impulzív döntéseket. Hogyha pedig valaki régen látott ismerőssel találkozik, adjon neki egy esélyt egy jó hangulatú beszélgetésre. Kedves ikrek, mozgalmas hétvégére számíthat sok beszélgetéssel és érdekes információkkal. Könnyen lehet, hogy valaki olyan hírt oszt meg önnel, amely egy későbbi döntésében is fontos szerepet kap majd. A magánéletében most a humor lehet a legjobb feszültségoldó. Kedves rák, a hétvége elsősorban a feltöltődésről szólhat. Az elmúlt időszakban túl sokat vállalt, most itt az ideje egy kis visszavonulásnak. Egy családi program vagy meghitt beszélgetés olyan érzéseket hozhat felszínre, amelyeket már régóta nem mondott ki. Kedves oroszlán, most ismét ön kerülhet a társaság középpontjába, és ezt alig ha bánja. Egy meghívás vagy váratlan program különösen jól sikerülhet. A szerelemben azonban nem mindig ön akarja irányítani az eseményeket, hagyja, hogy a másik fél is kezdeményezzen. Kedves szűz, érdemes lenne ezen a hétvégén félretennie a listákat és a tökéletesség iránti igényét. Nem baj, ha valami nem pontosan úgy alakul, ahogy azt eltervezte. Egy váratlan helyzetből végül kellemes élmény születhet. Kedves mérleg, a hétvége harmóniát és kellemes társasági pillanatokat ígérhet. Egy baráti találkozó vagy közös program közelebb hozhatja valakihez, akivel az utóbbi időben kevesebbet beszélt. A szívügyekben most érdemes inkább érezni, mint túl gondolni. Kedves Skorpió, valaki a környezetében most többet mondhat a szavaival, mint amennyit elsőre észrevesz. Figyeljen a gesztusokra és a félmondatokra is. A hétvége egy titok vagy régi kérdés tisztázására is alkalmas lehet. Kedves Nyilas, önnek most különösen nehéz lehet egy helyben maradnia. Kirándulás, utazás, új hely felfedezése, vagy akár csak egy spontán városi séta is feldobhatja a hétvégéjét. Egy új ismerettség pedig hosszabb távon is érdekesnek bizonyulhat. Kedves Bak, a hétvége arra figyelmezteti, hogy nem minden az elvégzendő feladatokról szól. Engedje meg magának a pihenést is. Pénzügyekben egy józan felismerés segítheti abban, hogy egy későbbi kiadás ne okozzon majd fejtörést. Kedves vízöntő, most szokatlan ötletek és új lehetőségek foglalkoztathatják. Ne lepődjön meg, ha olyan programhoz kap kedvet, amelyre korábban egyáltalán nem gondolt. A szerelemben pedig egy meglepő fordulat mosolyt csalhat az arcára. Kedves halak, érzékenyebb lehet a szokásosnál, ezért különösen sokat jelenthet önnek egy kedves szó, vagy egy figyelmes gesztus. Töltsön időt azokkal, akik mellett önmaga lehet. A hétvége végére pedig egy régi bizonytalanság is kezdhet a helyére kerülni. Összegezve, a hétvége üzenete annyi, hogy nem kell keresni a nagy dolgokat, az apróságokban is meg lehet találni az örömteli pillanatokat, akár csak a zenékben, úgyhogy jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: kulturális örökség világnapján érkezik hírszerkesztőnk a legfrissebb információkkal, méghozzá 7 órakor. Számítok Andrea következő órában is itt a 105.1-en, de online formában is együtt tölthetjük a reggelt. Ehhez kattintson weboldalunkra www.antrit.hu-ra, és már hallhatja is a híreket, olvashatja azt a sok-sok cikket, ami megtalálható ezen a weboldalon. Én pedig számítok Önre 7 után is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe. Ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott!

0: www.szexárt.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Lassulhat az ügyintézés az MVM-nél, jelentős károkat okozott az a szája hal gazdaságoknak. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Jelentős informatikai átállást végez a földgázfelhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM, emiatt korlátozások lesznek az ügyintézésben. Ez a telefonos és a személyes ügyfélszolgálatokat is érinti, és az egyes ügyek intézése a megszokottnál hosszabb időt vehet igénybe. Az átállás időszakában várt földgázszámla a megszokott időpontnál később érkezhet. Az e-számlák online bankkártyás befizetésére szeptember 30-áig nem lesz lehetőség. A papírszámlák befizetése átutalással, a csekkes ügyfelek számára pedig csekken és az iCheck alkalmazással is zavartalanul történhet. Csaknem 43 milliárd forint személyi jövedelemadót, a tavainál 3 milliárd forinttal többet utalt vissza idén az adóhatóság az önkéntes pénztárak tagjainak. Az elmúlt 5 évben az önkéntes pénztárak országos szövetségéhez tartozó nyugdíj- és egészségkasszák tagjainak a befizetett tagdíjak után járó adó visszatérítések összege meghaladta a 172 milliárd forintot. Idén a visszatérítések aránya csökkent a nyugdíj- és egészségpénztárak összesített tagdíj bevételeihez viszonyítva. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyéstónak például csak harmadrésze üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint lesz ugyan elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Hétfőn kezdődik a Millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos kihívás ezúttal napi 8 mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 100-szor 1 millió forintos sporteszközvásárlási támogatásért versenyezhetnek, csatlakozni a Millió lépés applikáción keresztül lehet. Az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmal alakítani, így a séta és a futás mellett, egyebek mellett úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők a lépések. A német vállalatok többsége már használ mesterséges intelligenciát. A technológia a korábbi ügyfélszolgálati és marketing alkalmazások mellett egyre inkább megjelenik a tudásmenedzsmentben, a termelésben, a controllingban és az értékesítésben. A széleskörű alkalmazás ellenére a vállalatok többsége még csak a kezdeti szakaszban jár, egyetlen cég sem tartja úgy, hogy teljes mértékben kiaknázza az EMI-ben rejlő lehetőségeket, és mindössze 3% ítéli meg úgy, hogy jelentős mértékben kihasználja azokat.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Erőteljes gomoly felhőképződés várható, elszórtan alakul ki záporzivatar. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet 22-28 fok közé emelkedik.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
4: 7 óra múlt, méghozzá szeptember 19-én. Szép jó reggelt, ez itt a Rádió Andrét a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel a takarítási világnapon és a nemzetközi beszélj úgy, mint egy kalóznapon. Úgyhogy találjon ki valami szlogen szövegeket és küldj el az ismerősöknek. Szerintem ezáltal egy kicsit szebbé teszi a szombat reggelt. A Wilhelminákat innen is köszöntöm, ők a mai névnaposok. Minden ma ünneplőnek és koránkelőnek pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. A stúdióban Gés Anita.
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Bizony, bizony, a reggeleink didergősen indulnak, még talán a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában is. Hát a nagy nyári meleg után meg kell szokni, hogy azért így szeptember tájékán már el kell egy pulóver, vagy egy vékonyabb kabát, még így 7 óra tájékán is, de azért én már egy kicsit későbbre utaznék, méghozzá egy ma délelőtti programra, Tolnára. Ide várják a társasjáték szerelmeseit, és azokat is, akik most ismerkednének meg ezekkel a különleges játékokkal, méghozzá egy különleges program keretében a Keresztély Gyula Városi Könyvtárban. Ez egy igazán különleges alkalom, és azért is hangsúlyozom ennyiszer ezt a szót, mert hogy ez valóban így van. Ha lássuk, másképp elnevezést kapta a Társasjáték Klub, amelyet látássérülteknek és látóknak egyaránt találtak ki. A program célja, hogy együtt játszunk, beszélgessünk, új embereket ismerjünk meg, és közben pedig megtapasztaljuk, hogy milyen is az, amikor egy társasjátékot nem feltétlenül a megszokott módon használunk. Nos, hogy másként, hát ez ki fog derülni ma Tolnán, hogyha ön is részese lesz ennek a Lássunk Másképp rendezvénynek. A résztvevők izgalmas, logikai és stratégiai játékokat próbálhatnak ki, amelyek a látás nélkül is élvezhetők. A Bray ismerete pedig nem szükséges, erről tájékoztattak a szervezők, csak a játék örömén van a hangsúly. A következő alkalom az egészen pontosan ma lesz, mert hogy ez nem egy egyszeri rendezvény. Szeptember 19-én szombaton délelőtt 10 órakor a Keresztély Gyula Városi Könyvtár ad majd teret ennek a játszós délelőttnek, méghozzá Tolnán. Két hetente találkoznak itt az érdeklődők, és várják a szervezők mindazokat, akik szívesen játszanának, csatlakoznának, beszélgetnének, vagy egyszerűen csak új közösségi élmény után néznének. További információ ez a Keresztély Gyula Városi Könyvtárban kérhető, akár a mai délelőtt folyamán is, hiszen 10 órától veszi kezdetét ez a társasjáték klub. Lássunk másképp, játszunk együtt, határok nélkül. Ennek ad teret Tolnán a könyvtár, ahol várják az érdeklődőket. És hogyha útnak indul, akkor balesetmentes kilométereket én pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, melyet hallgathat a 105.1-en keresztül, vagy akár a www.antrit.hu oldalunkon át.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágereit.

0: Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel és a didergős szeptemberi reggele. Na jó, lehet, hogy egy kicsit túlzás, amit mondtam, de hát azért a nyári forrósághoz igen, csak didergős a mai reggel. 10 és 14 fok körül mozog a hőmérő higanyszála, de ne csüggedjen, a maximum, amit ígérnek mára, ez 26 fok, ez azért elviselhető. Viszont azzal számoljon, hogy ködösen, párásan indulhat a reggel, még akár most is bele lehet szerintem botlani egy-egy ködös útszakaszba. Egyébként eleinte délen, délkeleten kisebb eső, zápor, néhol pedig zivatar is kialakulhat, ez szerintem bennünket talán nem fenyeget. Napközben viszont már többnyire napos, száraz időre van kilátás, gyenge mérsékelt széllel és 22-28 fok közötti maximumokkal. Tökéletes ez az időjárás a mai szüreti fesztiválhoz, azért esernyő vagy valami eső elleni védekező eszköz legyen önnél, és addig is, amíg nekivág ennek a szuper jó programnak, addig maradjon velem itt a 105.1-en a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló, hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem.
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
8: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél egy

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez az Andrit reggel.
1: Rádió Andrit.

0: kedvenceim és a tegnap slágerei lehetőséget kínálnak arra, hogy időnként egy pár pillanatra így elszakadjunk a mindennap valóságától, mert hát azért valljuk be, hogy szükségünk van arra, hogy néha egy kicsit megálljunk, lelassuljunk, és ne a napi teendőkön járjon az eszünk. Erre kínál egyébként lehetőséget egy kellemes program itt Szekszárdon. Ez a horgoló suli, ami akár egy lelki feltöltődés is lehet. Szeptember 29-én kedden 14 és 16 óra között várják az érdeklődőket, méghozzá Szekszárdi Kórház Lila épületének F-irodájába. A programot pszichológus vezeti, így a horgolás mellett őszinte, kötetlen beszélgetésekre is lehetőség nyílik, és azt gondolom, hogy itt a közösségi programon van a hangsúly, és azon, hogy ez mennyi pluszt tud adni az embernek. És hogy miért is éppen a horgolás? Hát a kézi munka azért nem csak egy kreatív elfoglaltság, szerintem azért ezt ön is tudja, hanem egyfajta lelassulás és kikapcsolódás is lehet. Az ismétlődő apró mozdulatok pedig segítenek kizökkenteni a mindennapi pörgésből, közben pedig valami kézzelfogható saját kezű alkotás is születik. A sikerélmény a kreativitás, és az, hogy közben pedig másokkal együtt töltjük az időt, mind hozzájárulhat ahhoz, hogy feltöltődve menjünk aztán haza. Ráadásul itt nem számít, hogy valaki most fog először horgolótűt a kezébe, vagy éppen már rutinosan készíti a különböző mintákat, kezdőket, fejlődni vágyókat, tapasztalt horgolókat, és egyszerűen csak beszélgetésre, kikapcsolódásra vágyókat is várnak. Ami pluszpont még a rendezvény mellett, hogy ingyenes, jelentkezni az efisexart@gmail.com-os e-mail címen lehet. Horgolótű, fonal, egy kis nyugalom, jó társaság és beszélgetés. Ez az, amit kínál az ön számára a horgoló suli Szekszárdon. A következő esemény szeptember 29-én kedden 14 és 16 óra között a Szekszárdi Kórház Lila épületének F-irodájában lesz. Amíg azon gondolkodik, hogy kit hívjon magával, addig pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit a szombat reggelünkben.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: gonna do?
1: A reggeli kávéhoz jönnek a ma kedvence és a tegnap slágerei, bár így 8 órához közeledve azt gondolom, hogy már jó sokan túl vagyunk a reggeli első kávén, teán vagy kapucsinon, ki mivel indítja a napját, de lehet, hogy vannak olyan egészségcentrikusak, akik már a gyümölcslé préselésen is túl vannak. Ehhez jó munkát kívánok, vagy akár a reggeli elkészítéséhez hírszerkesztünk a 8 órás infokkal érkezik, én pedig a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában a szüreti programokkal várom vissza a következő órában.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Alacsony árak, kedvelt termékek. Intézd a bevásárlást a CBA-ban. Ajánlatunk: Gála alma 265, import sajt 1799, fehér szőlő 684 forint per kilogram, Milka táblás csokik 85-100 gram 499 forint, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint. Ajánlatunk szeptember 17-től 20-áig érvényes. További szuper árakkal várunk a CBA-ban.
5: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod! Dompepe.hu.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
3: Ennyi volt a reklám.

0: Az e-számlák online bankkártyás befizetésére szeptember 30-áig nem lesz lehetőség. A papírszámlák befizetése átutalással, a csekkes ügyfelek számára pedig csekken és az iCheck alkalmazással is zavartalanul történhet. Csaknem 43 milliárd forint személyi jövedelemadót, a tavainál 3 milliárd forinttal többet utalt vissza idén az adóhatóság az önkéntes pénztárak tagjainak. Az elmúlt 5 évben az önkéntes pénztárak országos szövetségéhez tartozó nyugdíj- és egészségkasszák tagjainak a befizetett tagdíjak után járó adó visszatérítések összege meghaladta a 172 milliárd forintot. Idén a visszatérítések aránya csökkent a nyugdíj- és egészségpénztárak összesített tagdíj bevételeihez viszonyítva. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyéstónak például csak harmadrésze üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint lesz ugyan elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Hétfőn kezdődik a Millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos kihívás ezúttal napi 8 mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 100-szor 1 millió forintos sporteszközvásárlási támogatásért versenyezhetnek, csatlakozni a Millió lépés applikáción keresztül lehet. Az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmal alakítani, így a séta és a futás mellett, egyebek mellett úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők a lépések. A német vállalatok többsége már használ mesterséges intelligenciát. A technológia a korábbi ügyfélszolgálati és marketing alkalmazások mellett egyre inkább megjelenik a tudásmenedzsmentben, a termelésben, a controllingban és az értékesítésben. A széleskörű alkalmazás ellenére a vállalatok többsége még csak a kezdeti szakaszban jár, egyetlen cég sem tartja úgy, hogy teljes mértékben kiaknázza az EMI-ben rejlő lehetőségeket, és mindössze 3% ítéli meg úgy, hogy jelentős mértékben kihasználja azokat.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Erőteljes gomoly felhőképződés várható, elszórtan alakul ki záporzivatar. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet 22-28 fok közé emelkedik.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
3: 8 óra múlt, hűvösen indul a reggel, olyan ősziesen itt szeptember 19-én a Wilhelminák napján, ami a kulturális örökség és a takarítás világnapja is. A takarításról szerintem sokunknak fog szólni ez a nap, de arról se feledkezem meg, hogy szüreti van a mai napon, illetve a hétvégén, sőt, hát az egész héten itt Szekszárdon, hogy milyen programokkal számolnak a mai napon, erről is hozom majd az információkat, rádiózunk együtt itt az Antriton 105.1, vagy www.antrit.hu. A stúdióban Gulyás Anita.
2: Ez az Antrit reggel.
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: kedvence és a tegnap slágerei után pedig kíváncsi vagyok arra, hogy vajon észreveszi-e a természetben azt a rendet, ami mondjuk első pillantásra talán fel sem tűnik. Egy kusza ágrendszerben, vagy éppen egy virág szirmában, a falevelek mintázatában, az őszi, már színeződő falevelekben, vagy mondjuk az erdő egy apró részletében, bizony mindben ott van a harmónia, csak meg kell találni. Nos, ezt a rejtett szépséget szeretné megmutatni a Rend a káoszban, a természetes egyensúly című fotópályázat is, amelyre Tolna vármegye amatőr fotósai jelentkezhetnek. Nem szükséges profi felszereléssel rendelkezni, vagy éppen fotóművészeti előélettel. A lényeg csupán annyi, hogy ön meglássa az előbb említett dolgokat, amit más talán észre sem vesz. Lehet a fotó témája a kert, erdő, mező, vad, természet, vagy akár egy egészen apró részlete is a saját kertjének. Akár egy legyezőszerűen elhelyezkedő levélsor, egy pókháló, amelyen úgy megülnek a reggeli harmadcseppek, ez már így az őszi reggeleken azért több helyütt megtalálható, akár a saját kertünkben is. No, de nem akarok én itt ötleteket adni. A lényeg annyi, hogy legfeljebb 3 saját készítésű fényképpel lehet pályázni. A képeknek Tolna megyében kell készülniük. Minimális utómunka, például fény és színkorrekció még megengedett. No, de az AI által generált vagy módosított képeket már nem fogadja el a zsűri. A pályamunkák beküldési határideje 2026. október 1-e. A jelentkezés e-mailben történik. Egyébként az I. és Gyula könyvtár kiírása ez a fotópályázat. Érdemes elővenni tehát a fényképezőgépet, de ma már könnyen vagyunk, a telefonunkkal is jobbnál jobb képeket lehet készíteni. Az első 3 helyezett pedig értékes nyereményekben részesül majd, közönségdíjat is kiosztanak, a legjobb alkotásokat pedig megnézhetjük majd egy kiállítás keretében. Úgyhogy ezen a hétvégén, hogyha sétálna a természetben, vagy lenne ideje, hogy egy kicsit jobban körülnézzen a saját kertjében, a saját környezetében, akkor tegye ezt szemfülesen. Lehet, hogy amit eddig mondjuk kuszaságnak látott, abban valójában ott van az a gyönyörű rend és harmónia, amire a pályázat kiírói számítanak. Rend a káoszban, a természetes egyensúly, ez a címe annak a fotópályázatnak, amelyre akár is pályázhat. Én pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, addig pedig nézzen körül.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: reggelünket is a ma kedvenceim és a tegnap slágerei töltik meg itt a Rádió Antriton. Szép jó reggelt, szeptember 19-e szombat van, 26-28 fokos csúcshőmérsékletet ígérnek a meteorológusok. Záporzivatal előfordulhat, de szerintem ez a mai szexárdi szüretibe nem fog belerondítani. Nem lehet, hogy belerondítson abba az eseménybe, ahol rekord kísérlettel készülnek a szervezők. Szerintem ön is hallott róla, legyen ott. Nézze meg, hogy milyen hosszú lesz a felvonulók menete. 15 órakor aztán kiderül, hogy a rekord kísérletben hol fog majd végezni ez a menethoz. A ma kedvence és a tegnap slágere itt vannak velünk, még akkor is, hogyha kicsit hűvösebben indul a reggel, de szeptemberben szerintem már megállja a helyét, 14 fok körül mozog a hőmérő higanyszála. Hogyha annyira nem szeretné, hogy kiüljön a lakás, akkor még várjon a szellőztetéssel.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szexárdi piac téren. Jude Law, Ella Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szexárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szexardagora.hu és www.szexárdiszüretinapok.hu.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. A Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
6: Tánctanfolyamra, Gabikám!
5: De egyedül. És a férjed?
6: Remélem, hogy már ott vár.
5: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
6: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
5: És mégis honnan jött ez az ötlet?
6: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
5: És ki a tánc tanár?
6: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
7: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez az Antrit reggel.

0: Az ősz szól a szüretről, a borról, a hagyományokról és rengeteg programról. Ez lesz ma itt Szekszárdon is, illetve hát már csütörtök óta zajlik a szüreti fesztivál. De hogyha igazán szeretné megérezni az ősz hangulatát, akkor mindenféleképpen itt van a helye a hétvégén Szekszárdon. Találkozhat a borvidék hagyományaival, gasztronómiájával, de a zenés és közösségi programokból sem lesz hiány. A mai már igazi szüreti nap lesz. Reggel 8 és délután 1:30 között a Széchenyi utcában rendezik meg a második országos motoros mustrát. Vagyis a szüreti hangulat mellé még egy kis motoros különlegesség is társul. A Béla Király téri színpadon pedig már délelőtt 10:30-től programok várják. A Kiskalász zenekar köszönti majd elsőként. Aztán 13 órakor az Őrzöm a kincsem hagyományom bemutatkozik, a Lugosi Tűzkarika néptánc csoport és a Temesvári Ezüst Patkó néptánc csoport is. És a szüreti hagyományok egyik leglátványosabb eseménye sem marad el természetesen. 15 órakor indul majd a szüreti felvonulás Szekszárd belvárosában. A szervezők idén egy különleges célt is kitűztek, de talán már erről ön is hallott, olvasott. Szeretnék megkísérelni a legtöbb résztvevőt számláló magyar szüreti felvonulás rekord felállítását. Nos, hogyha kíváncsi rá, hogy ez valójában sikerül-e, akkor szerintem a legkönnyebben úgy tudja kideríteni, hogyha ön is ott lesz 15 órától, és megnézi, hogy milyen hosszú lesz a felvonulók sora. De a Béla Király téri színpad is programok sokaságát tartogatja majd. 16 óra 30-kor a borrendi avatás következik, 17:30 pedig a Must jön a Java című Tolna vármegyei táncegyüttesek találkozója, és a szüret táncos párja választás színesíti majd a programot. Este aztán jöhet a zene, amelyből egyébként szerintem napközben sem lesz hiány, mert hogy a hangulat alapját szerintem ezt fogja megadni. 20 órakor LL Junior lesz a piactéren, 23 órától pedig a The Platz Outdoor Retro Edition gondoskodik majd a buli hangulatról. 22:30-kor a Béla Király térre várják mindazokat, akik a 4-es Street rajongói, vagy szeretnék a zenekart közelebbről is látni. Most lesz rá lehetőség itt Szekszárdon. A Vármegye háza kertjét sem hagyom ki, mert hogy itt is lesznek programok. Délelőtt 10 és este 6 óra között népi játszópark várja a családokat. A Babics Mihály Kulturális Központ rendezvény termében pedig 13 órakor kezdődik a 10. szekszárdi szüreti nemzetiségi kórus találkozó. És természetesen a szüreti napokhoz azért hozzátartozik a bor és a gasztronómia is, ahogy már említettem, ebből sem lesz hiány a szekszárdi szüretin. A borvidék borai és helyi magyaros ételek is várják a látogatókat. Én pedig a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel várom a nap folyamán, úgyhogy hogy ezek pörögnek nálunk itt a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Újabb jó zenék várják a következő órában is itt a 105.1-en, de egy kicsit megszakítjuk ezt a sort, hiszen ön hírszerkesztünk a legfrissebb információkkal. Én pedig már, ha már szüreti időszakról, szüreti fesztiválról beszélgetünk itt Szexáron, akkor ehhez mérten szőlős ételekkel készülök a következő órában. Egyébként az elhangzó recepteket megtalálja majd Facebook oldalunkon is, úgyhogy ha azt az oldalt még nem követte be, akkor itt az ideje, hogy megtegye Rádió Antit a Facebookon, hiszen ott is ott vagyunk. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel várom vissza 9 után is. Most átadom a mikrofont hírszerkesztőnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 ezer forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél egy új mobilt, tabletet vagy laptopot? Ne késlekedj, keresd bennünket és kérdezz!

0: Kerle Sándor lakásépítési program kapcsán. A gazdaságkutató példaként említette, hogy Ausztriában a lakások 45%-át bérlik, a szociális bérlakások aránya 15%, Németországban pedig a bérlők vannak többségben. A lakhatási szokásokat jelentős részben az alternatívák határozzák meg, és ezekben az országokban kiszámítható, megfizethető és hosszú távú bérleti lehetőségek állnak rendelkezésre. Több mint 400 mobipont vált elérhetővé a MOL Bubi használók számára is, így a közbringákat még több budapesti helyszínen lehet felvenni és leadni, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A sűrűbb állomás hálózatnak köszönhetően az eddigi jellemzően 300-400 méteres távolság helyett több helyen akár 100-150 méterenként is lesz olyan állomás, ahol közbringát lehet felvenni vagy leadni. A BKK tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik, idén ősszel még további 400 mobiponttal egészülhet ki a hálózat. 2027 elejére pedig már összesen több mint 1100 helyszínen lehet felvenni és letenni a bringákat a fővárosban. Egy év alatt 886 ezerről 537 ezer lapra csökkent a papír felhasználás a Nemzeti Adó és Vámhivatal vámszak területén, ami csaknem 40%-os megtakarítást jelent. A csökkenéshez hozzájárult a helyi ellenőrzések digitalizációját szolgáló HEDI rendszer bevezetése is. A rendszerrel korábban papíron készülő helyszíniratok elektronikusan, táblagépen rögzíthetők, és már az áruvizsgálatokat is digitálisan dokumentálják. Egy új kutatás szerint meteorológiai adatok alapján akár 3 nappal előrejelezhető lehet a kórházon kívüli szívmegállások számának megugrása. A Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint az Országos Mentőszolgálat közös több mint 100 000 esetet feldolgozó kutatása szerint a legfőbb időjárási kockázati tényező a hideg, így a jövőben a meteorológiai előrejelzésekre épülő riasztórendszerek életeket menthetnek. Engedélyezte a legfeljebb 800 wattos konnektorba dugható erkély napelemeket és az önálló akkumulátorokat Görögország. A szaktárca szerint az új keret egyszerűbbé és rugalmasabbá teszi a saját fogyasztást, egyszerűsíti az eljárásokat és bővíti a fogyasztói részvétel lehetőségeit. A szabályozás egy nyári társadalmi egyeztetés után született meg. Magyarországon mindeközben 2025. januárja óta tilos erkélyre napelemet szerelni, sem önálló tartószerkezeten, sem az erkély szerkezetébe építve.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Erőteljes gomoly felhőképződés várható, elszórtan alakul ki záporzivatar. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet 22-28 fok közé emelkedik.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: A híreket köszönjük hírszerkesztőnknek így 9 óra után. Szeptember 19-e van, a Wilhelminákat lehet köszönteni, akár egy jó kis szőlős desszerten. Ehhez hozok majd némi segítséget, de a főitelünknek is főszereplője lesz majd a szőlő. Úgyhogy maradjon velem, hozom a recepteket pillanatokon belül, amelyeket egyébként Facebook oldalunkon is megtalál. Addig is a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában a stúdióban, ebben az órában még Gulyás Anita.
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: kedvence és a tegnap slágerei után pedig egy őszies ízvilágú főétellel folytatjuk a műsort. Egy szőlős csirkesülttel készültem. Nem tudom, eszébe jutott-e már ez a párosítás, de már mondom is, hogy mi az, amire szükségünk lesz hozzá. 3-5 evőkanál szőlőmagolaj, egy darab kizsigerelt tanyasi háztáji csirke, de hogyha valaki csak a csirkecombot vagy a csirke mellett szereti, akkor nyugodtan ezzel is lehet készíteni. Só, bors a fűszerezéshez, 2 teáskanál római kömény, 3 teáskanál füstölt fűszerpaprika, 2 teáskanál fokhagyma por, 500 g krumpli, 2 fej vöröshagyma, 4 kereszt fokhagyma, 2-3 ág kakukkfű és rozmaring ág, valamint 2 fürt szőlő, ami piros és fehér színű legyen, lehetőleg vegyesen, jobb lesz az ízvilága ennek az ételnek. Egyébként a most következő recept leírását természetesen megtalálja Facebook oldalunkon, amelyet, ha még eddig nem követed be, akkor nem csak a receptekért, hanem az egyéb tartalmakért is érdemes megtennie. No, de hogy készül ez a szőlős csirkesült? Légkeveréssel sütőt 175 fokra melegítjük elő, előveszünk egy nagy sütőtálat, aminek az aljára körülbelül egy evőkanál olajat öntünk. A csirkét szárazra töröljük, majd egy hosszú, vékony pengéjű késsel szétbontjuk, ha nem daraboltat vettünk. Amerre fektetve leválasztjuk a combokat, majd a hátra fektetve a mellet és a szárnyat, egy kis trükk a szétszedéséhez, aztán majd az így megmaradt húsos vázat nem dobjuk ki, hiszen levesbe alaplébe tökéletes lehet, akár mondjuk fel is rakhatjuk már levesnek. A csirke részeit aztán egyenletesen megszórjuk sóval és borssal, illetve a többi fűszerrel is, úgy mint a fokhagymaporral, a fűszerpaprikával és a római köménnyel. A krumplit pedig meghámozzuk a hagymával együtt, és negyedekre vágjuk. A fokhagyma gerezdeket kicsit megroppantjuk, hogy jobban kijöjjön majd az íze, és egy tálban 2-3 evőkanálnyi olajjal, sóval, borssal és a felaprított friss fűszerekkel átforgatjuk. Az előkészített tálba öntjük a zöldségeket, aztán elosztjuk rajta a húst, majd kevés olajjal átforgatjuk a szőlőt is, és eloszlatjuk a zöldségek és a hús tetején. Aztán sütőtől függően 55-65 perc alatt el is készül ez a szőlős csirkesült, amelyhez jó étvágyat kívánok. Hogyha van valami jól bevált őszies szőlős receptje, ne tartsa magába, Facebook Messengerünkön keresztül ossza meg velem, én pedig továbbadom az antritosoknak. Jó reggelt!
1: Rádió Antrit. Ez a Rádió Antrit.

0: szombat reggelünkben is a ma kedvence és a tegnap slágere itt a Rádió Antriton és az ősz sztár gyümölcsével, a szőlővel. Hát bizony a szőlőszemekből és a mustból rengetegféle étel készült, sajnos csak múlt időben, mert hogy ezek valahogy ugye feledés homályába vesznek egyre inkább, de hát most felelevenítjük őket. A mustot például édesítésre is használták cukor helyett, nem tudom, hogy ezt tudta-e, és főztek belőle mustkását, mustos ételeket, illetve a sűrített mustból később szőlőszirupphoz hasonló finomságokat is készítettek. A friss musttal pedig ízesítették a süteményeket, ezáltal egy kicsit talán karakteresebb íze lett a desszerteknek. A must édessége miatt jól működik például a palacsintában, kalácsban, mártásokban, vagy akár a desszertekben is. Vagyis a szüret idején a szőlő tulajdonképpen a konyhának a főszereplőjévé is vált, és szerintem ön is megpróbálhatja ezeket az alternatívákat, hogyha van kedve egy kicsit kísérletezni. És hát az össznépi nagycsaládi szüretek pedig hatalmas nagy étkezésekkel zárultak. Biztos vagyok benne, hogy önnek is vannak ilyen emlékei, amikor összegyűlt a család, jó hangulatban, vagy némi vitatkozás társaságában lezajlott a szüret, majd pedig a szüretelők asztalhoz ülve tartalmas egytál ételeket, pörköltet, gulyásfélét, paprikás ételeket fogyasztottak. A cél általában az étel kiválasztásánál mindig az volt, hogy nagy mennyiséget lehessen egyszerre elkészíteni, hiszen azért sok embert kellett laktató étellel ellátni. A szüret azért fizikailag kemény munka, szerintem ezt alátámasztja mindenki, aki már szüretelt valamikor, főleg azoknak, akiknek hordaniuk kell a sok leszedett szőlőfürtöt. Ezért aztán nem egy könnyű salátával próbálták megpótolni a szüret ideje alatt elvesztett energiát, úgyhogy zsírosabb, tartalmasabb ételek készültek, ilyenkor is kerültek az asztalra. Nem tudom, hogy önöknél volt-e valami jól bevált szüreti menü, amely minden évben elkészült mondjuk a nagyi keze által. Hogyha van ilyen, akkor ezt se tartsa magába, Facebook Messengerünkön keresztül várom ezeket a kedves kis sztorikat is akár. A ma kedvenceim és a tegnap slágerei pedig itt vannak velünk, hamarosan egy természetesen szőlős desszerttel térek vissza.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe. Ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

és ahogy ígértem, a ma kedvence és a tegnap slágerei előtt itt is vagyok azzal a bizonyos szőlős desszerttel, mert hogyha már egyszer szüreti időszak, akkor szedjünk elő egy régi kedvencet, mondjuk az Otello szőlőt, ugye sötét, szinte fekete bogyóiról lehet felismerni, és olyan erősen fest, hogy azért a szüret után bizony még a kezünk is emlékeztet bennünket arra, hogy mit is csináltunk a hétvégén. Az íze azért különleges, intenzív és igencsak jellegzetes. Régen sok magyar kertben megtalálható volt, és nem csak megcsipegették a fürtöket, hanem mustot és házi bort is készítettek bizony belőle, de mi most egy diós, otellós, szőlős, joghurtos kevert sütit fogunk összedobni. 3 darab tojásra, 20 dekagram cukorra, 1 csomag vaníliás cukorra, 1 csomag sütőporra, 35 dekagram lisztre, 70 ml olajra, 300 ml natur görög joghurtra, fél citrom héjára, 1-2 marék dióra, és körülbelül 20-25 deka Otello szőlőre lesz szükségünk. Egyébként a receptet megtalálja Facebook oldalunkon, úgyhogy keresse meg nyugodtan, amíg én mondom az elkészítés módját. A tojásokat a cukorral ki kell keverni egészen fehéredésig, a lisztet pedig el kell keverni a sütőporral, majd felváltva a joghurttal együtt belekeverni a tojásba. A masszához aztán mehet az olaj, a reszelt citromhéj és a vaníliás cukor is, majd pedig öntheti is már egy sütőpapírral bélelt tepsibe, amelynek a tetejét meg kell szórni a dióval és megmosott szőlőszemekkel. Majd 180 fokra előmelegített sütőben egy 30-40 perc alatt meg is sül, de azért érdemes a tűpróbát bevetni, hogy biztosan átsüljön ez a finom, őszi hangulatú sütemény. Porcukorral megszórva már tálalható is, és remélhetőleg elnyeri a család tetszését a diós, otellós, szőlős, joghurtos kevert süti, amelyről akár a fotós beszámolók is jöhetnek Facebook Messengerünkön keresztül, a Facebook oldalunkon pedig megtalálja azokat a recepteket, amelyeket megosztottam már ebben az órában. Jó reggelt!

0: kellemesen töltött reggelünknek pedig a végéhez értünk. A ma kedvence és a tegnap slágerei kitartanak ön mellett a nap folyamán itt a Rádió Antriton. Tudja, 105.1 vagy kattinthat weboldalunkra a www.antrit.hu oldalra is, hiszen így is elérhetőek vagyunk. Hírszerkesztünk hamarosan érkezik a legfrissebb információkkal, de azért ne feledkezzen erről, a szüreti zajlik a mai napon is. Itt Szekszárdon a Béla Király téri színpadi programok már 10:30-kor kezdetüket veszik. A Kiskalász zenekar fogja szórakoztatni a nagy érdeműt, hogyha van kedve ott lenni, akkor hamarosan ideje indulni. Én viszont elköszönök, holnap 6 órától együtt rádiózhatunk. Én bízom benne, hogy akkor is együtt töltjük a reggelt. Jó szüretizést és további szép hétvégét. Gulyás Anitával rádiózott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Alacsony árak, kedvelt termékek. Intézd a bevásárlást a CBA-ban. Ajánlatunk: Gála alma 265, import sajt 1799, fehér szőlő 684 forint per kilogram, Milka táblás csokik 85-100 gram 499 forint, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint. Ajánlatunk szeptember 17-től 20-áig érvényes. További szuper árakkal várunk a CBA-ban.
4: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Sok közlekedési bírságot nem fizetnek be, csak nem 43 milliárd forint személyi jövedelemadót utalt vissza idén az adóhatóság az önkéntes pénztárak tagjainak. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Csak nem 380 ezer esetben szabott ki közigazgatási bírságot a rendőrség objektív felelősséges gyorshajtási ügyben 2026 első felében. Ebből mindössze 276.685 bírságot fizettek be a megbüntetett autósok, vagy hajtottak be rajtuk a hatóságok, írja az Országos Rendőrfőkapitányság adatai alapján a Vezes. A fél év alatt kiszabott csak nem 380 ezer gyorshajtásos bírságból szeptemberig sem fizettek be bő 102 ezret. A befizetetlen bírságösszeg meghaladja a 6 milliárd forintot. A szaklap szerint ez régóta fennálló probléma, évek óta 100 000 számra maradnak befizetetlenül a gyorshajtásos bírságcsekkek. Idén is szervez környezetvédelmi ellenőrzési akciót.

0: Visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli asszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyéstónak például csak harmad része üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint lesz ugyan elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Általános iskolai tanárokat helyeznek át középiskolákba Kína több térségében, hogy az oktatási rendszer alkalmazkodjon az iskoláskorú népesség változásához. Az általános iskolákban a tanuló létszám csökkenésével egyes helyeken tanárfelesleg alakult ki, miközben a középiskolákban egyre több pedagógusra van szükség Kínában. Szingapúr fizet azoknak a lakosoknak, akik olvasnak. Évvégéig tartó kísérleti programot hoz létre a dél-kelet-ázsiai ország, amelyben a lakók olvasással pontokat gyűjthetnek, amiket később pénzre válthatnak. Legalább 15 percet kell olvasni ahhoz, hogy 20 virtuális érmét kapjon valaki. Ha ebből 1000 darab összegyűlt, azt be lehet váltani az 1 dolláros jutalomhoz. Ezzel arra próbálják rávenni a lakosokat, hogy rövid felszínes online tartalmak vég nélküli görgetése helyett inkább olvassanak.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: A pára és kötfoltok feloszlása után kisebb zivatarok kialakulhatnak, napközben már többnyire napos száraz idő várható, gyenge mérsékelt széllel, 22-28 fok között alakul a nappali maximum hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Haló,
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló, hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem.
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antri.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
4: Már 4950 forinttól.
3: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
6: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeret

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Nőtt az áramfogyasztás az augusztusi kánikulában, megszűnik a VIP részleg a budapesti Uzsaki utcai kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Nőtt a bruttó áramfelhasználás és az import részaránya is a rendkívüli meleg augusztusban, derül ki a Mavir adataiból. A rendszerirányító adatai szerint a bruttó villamos energiafelhasználás augusztusban 8%-kal meghaladta a tavaly augusztusit, az importáram részaránya a felhasználáson belül 14,5%-kal volt magasabb, mint 2025 augusztusában. Az előző hónap elején rendkívüli hőhullám sújtotta Magyarországot, meleg rekordok dőltek meg, az ország több településén és a fővárosban is 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Több száz településen vízkorlátozást kellett elrendelni. Megszűnik a VIP részleg a budapesti Uzsaki utcai kórházban, írta a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Belkei György László szerint vége a párhuzamos várólistáknak, amikor plusz milliókért a betegek hamarabb kaphattak ellátást, a pénz pedig egy magáncégnél kötött ki. A kórházban 2,5 millió forintért több éves várakozás helyett heteken belül megműtöttek volna egy beteget a térítéses osztályon. A Transparency International Magyarország 2025-ben jogerősen pert nyert, az ítélet szerint a kórháznak nyilvánosságra kellett hoznia, mennyiért nyújt egészségügyi beavatkozásokat a VIP részlegén. Átmeneti felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Tudományegyetem klinikai központ koraszülött intenzív osztályán, mert három beteg mintájából multirezisztens baktériumot mutattak ki. A kiszűrt betegek tünetmentesek. Megfelelő eredmények esetén az osztály újranyitása napokon belül várható. Leminősítette Lengyelországot a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő a döntést elsősorban azzal a várakozásával indokolta, hogy tartós romlásnak indul a lengyel költségvetési helyzet. A cég várakozása szerint a lengyel államháztartási hiány az erőteljes gazdasági növekedés ellenére az idén és jövőre is a hazai össztermék 7%-a körüli szinten marad, elsősorban a közegészségügyi szektor emelkedő költségei, az állami beruházások, valamint a szociális és a védelmi ráfordításokra vállalt kormányzati kötelezettségek miatt. Újabb büntetőintézkedésekkel sújthatja Oroszországot az Egyesült Államok. Az amerikai elnök aláírta azt a törvényt, ami lehetőséget ad az Egyesült Államoknak arra, hogy széleskörű szankciókkal gyakoroljon nyomást Oroszországra az Ukrajna elleni háború befejezéséért. A jogszabály felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók 5 legnagyobb vásárlójának, illetve az Oroszországgal szembeni energiaszankciók megkerülését leginkább segítő 5 országnak az Egyesült Államokba irányuló importjára. A szankciók között szerepel az orosz elnök, valamint több katonai vezető amerikai beutazásának megtiltása és esetleges amerikai vagyoni érdekeltségeik befagyasztása is.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Erőteljes gomoly felhőképződés várható, elszórtan alakul ki záporzivatar. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet 22-28 fok közé emelkedik.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellotkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
6: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
7: Tánctanfolyamra, Gabikám?
6: De egyedül. És a férjed?
7: Remélem, hogy már ott vár.
6: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
7: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
6: És mégis honnan jött ez az ötlet?
7: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
6: És ki a tánctanár?
7: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
8: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
0: Ennyi volt a reklám!
9: Rádió Andrét!
10: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna vármegyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna vármegyei munkát. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatal.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám.
6: Egyetemisták munkáiból. A ködös hajnalt követően napközben napos száraz idő várható. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antitban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. A napokban tett feljelentést egy előszállási asszony a Dunaföldvári rendőrösön, mert a város egyik üzletében a vásárláskor elhagyott pénzét valaki ellopta. A sértett elmondta, délután 4 körül több boltban is járt, mielőtt bement az utolsó helyre, ellenőrizte, hogy mennyi készpénze van. A vásárlás végeztével hazament, csak ott vette észre, hogy a táskájából hiányzik 200 eurós címlet. Végig gondolta, hol ránthatta ki a bankokat, ezután visszament Dunaföldvárra. Az áruházban visszanézték a kamera felvételeket, ami igazolta, hogy valóban ott hagyta el a pénzt, ami a kassa mellé a padlóra esett. Később látható volt két nő a felvételen, és az is, hogy amelyik előfizetett, lehajolt és felvette a bankokat. A rendőrök azonnal intézkedtek a felvételek mentésére és lefoglalására. Személyiségismeretüknek köszönhetően azonosították a tolvajt. Az asszony lakásán megtalálták és lefoglalták az ellopott pénzt, amelyből 100 eurót időközben a vele lakó testvérének adott át. A rendőrség felhívja a figyelmet, ha a talált tárgyakat 8 napon belül nem adják le a rendőrségen vagy más hatóságnál, szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetése miatt felelősségre vonhatók. Augusztus végén egyetlen szolgálat alatt két ember életét mentették meg a szekszárdi mentősök, közölte az országos mentőszolgálat. A kora reggeli órákban egy 70 év körüli férfihez kérték a mentők segítségét, aki kerékpározás közben lett rosszul, elesett, majd zavartan viselkedett. Elsőként mentőkocsi érkezett a helyszínre, és vizsgálni kezdték a beteget, akinek ekkor görcsrohama zajlott, majd légzése leállt, keringése összeomlott. A mentősök újraélesztést kezdtek, amihez rövidesen az esetkocsi egysége is csatlakozott, majd közösen folytatták az ellátást. Később egy idős hölgyhöz kértek segélykocsit a kiérkező mentőgépkocsi bajtársai, miután betegüket kritikus állapotban találták a megadott címen. A nő keringése vizsgálat közben leállt, így azonnal életmentésbe kezdtek, majd perceken belül a szekszárdi esetkocsi is a helyszínre érkezett. Végül mindkét beteget sikeres újraélesztést követően szállíthatták kórházba. Szeptember 17-én csütörtökön nyílt meg a Csillagterek című kiállítás a PTL-KPVK környezetkultúra szakának másodéves hallgatóinak munkáiból. A tárlatról, amely október 11-ig tekinthető meg, Vargarita oktatót, a Universitas Galéria vezetőjét kérdeztük.

0: munkák, ahol a táj volt a kiinduló központ. És akkor itt tulajdonképpen belső terek, külső terek, és pont ilyen szín stúdiumok láthatók, és olyan egyedi munkák is, amit most így a feladatokon kívül is foglalkoztatják a diákokat, és ennek én személy szerint azért is örülök, hogy így rajta vannak, tehát hogy a folyamat része, és hogy mégis folyamatosan dolgoznak, ez a lényeg. Hát végülis én környezetkultúra szakemberek, de itt az az érdekes, hogy tulajdonképpen egy átfogó képzést kapnak, ami ugye a tudatos környezet alakítással is foglalkozik, illetve tervezéssel. És nagyon sokan itt tovább mennek, pont a PTM-re, a Műszaki és Informatika Karra, és ott a belső építész szakra tudnak az MA-ra tovább folytatni tanulmányaikat, de ugyanúgy a művészeti karkeremjára is mentek már több hallgatóink, vagy akár a MOMÉ-ra is tárgyalkotás, vagy tártervezés szakra, tehát hogy azért elég sikeresek az itt végzett hallgatók, mert aki tovább szeretne menni.
1: Szerda reggel 6 óra 30 és 9 óra között ismét megtartották a már szokásossá vált bringás reggelit Szekszárdon. A Bringáz a munkába kampány keretében a Magyar Kerékpáros Klub szervezésében és az Aktív Magyarország támogatásával két szekszárdi helyszínen is finomságokkal várták az érdeklődőket. Miért is jó döntés két keréken kezdeni a napot? A reggeli tekerés tökéletesen felébreszt, átmozgat és oxigénnel tölti fel az agyat, kávé helyett is zseniális. Az ember kimarad a reggeli dugókból és a parkolási pörgésből. Egy kis mozgás már kora reggel garantálja a jó kedvet és az energiát az egész hátralévő napra. A szekszárdi bringás reggeli sikeresnek mondható, hiszen több mint 200 reggeli csomag került kiosztásra, tudtuk meg Kis Albertől, a szekszárdi sajtóközpont sajtóreferensétől. Szombaton főként észak-keleten többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen, délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, délen, délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge mérsékelt lesz, hajnalban 7-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, Szekszárdon szombaton hajnalban 12, napközben 26 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 101.
4: Dél elmúlt, ez pedig azt jelenti, hogy szombaton is szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Britney Spears-szel indítunk, és egy zseniális dallal a 90-es évekből. Baby One More Time.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jó?

Ez a Rádió Antrit, itt játsszuk a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Mi lehetett Katy Perry fejében, amikor az I Kissed a Girl-t kitalálta? Egy elég konkrét név, Scarlett Johansson. Katy egy magazinban látta meg a színésznő fotóját, és közölte az akkori barátjával, hogyha Scarlett ott lenne és meg akarná csókolni, ő bizony aztán nem mondana nevet. Ebből jött ki az I Kissed a Girl. Jön Katy Perry!

0: Itt a Rádió Antri, Tama kedvenceivel és persze a tegnap slágereivel. A PISA felmérés adatai szerint a legjobb hátterű gyerekek körében van a legnagyobb romlás világszerte. Képzeljék el! A közösségi média lebutítja a középosztály gyermekeit is, ezt mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Azt mondta, hogy a felmérés azt is megmutatja, hogy a szülők egyre kevesebbet foglalkoznak a gyerkőcökkel, akkor a gyermekkori szakasz pedig ugye nagyon fontos, hiszen hogyha már a nagyon kicsi gyerek kezébe odaadjuk a kütyüt, akkor annak nagyon-nagyon káros hatása van. Erre figyelmeztette a szülőket. És bizony van is ebben valami, meg látjuk amúgy szerte a családban is, hogy azért egyre többen kezdenek tudatosak lenni ezzel kapcsolatban is, és nem a tablettal lefoglalni a gyermeket. Én inkább zenékkel szeretnék mindenkit lefoglalni. Lilywood and the Prick érkezik. Robin Schulz úgy készítette el ennek a dalnak a remixét, hogy a tagok nem is tudtak róla. Egy interjúban mondta el a csapat frontembere, hogy akkor figyelt fel rá, amikor már olyan nagyjából 1 millió lejátszásnál tartott. Jön a Lilywood and the Prick Robin Schulzzal, mindjárt itt a Prayer in C.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ebel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Hello, én Karakas Balázs vagyok, Robin Schulz, Lilywood and the Prick. Úgy készítette el annak a dalnak a remixét, hogy a Lilywood and the Prick csapat nem is tudott róla, és végül Robin Schulznak úgy sikerült befejezni a remixet, hogy a csapat felvette vele a kapcsolatot, és elküldték neki az eredeti hangsávot. Itt a dal!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: Egész hétvégén szól a Rádió Antrit. Itt játsszuk bizony a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Állítólag ezen a hétvégén még egészen jó lesz az időnk Szekszárdon, úgyhogy miért ne jönne egy olyan dal, aminél teljesen mindegy, hogy mit is mutat a naptár. Ha megszólal, automatikusan néhány fokkal melegebbnek érezzük a napot. Ez pedig pont egy ilyen dal, már több mint negyed évszázados történet. Az eredetie 2000-ben jelent meg, majd néhány évvel később egy új verzióval ismét végigment Európán. Nyár, buli, szabadság. The Underdog Project és a Summer Jam a híreket követően. This ain't nothing but a summer jam.
1: Bronze skin and cinnamon tans. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Közzétették a dízelautók után járó támogatás részletszabályait. Tűzoltóautóból loptak Budakeszin. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautót használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást négy részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 11-én jelentette be, hogy decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai kompenzációban részesülnek. A támogatást szeptember 15-én meg is szavazta az országgyűlés. Végleg lekerült a napirendről a Honvédelmi Minisztérium korábbi terve, amely szerint pénzadományokért cserébe címzetes főtiszti rendfokozatokat kaphattak volna civilek. A tárca a HVG megkeresésére közölte, a 2024-ben elfogadott törvénymódosítás csupán a jogalapot teremtette meg, a részletszabályokat rögzítő miniszteri rendelet azonban sosem született meg. A Honvédelmi Minisztérium nem készíti el a címzetes rendfokozatok kiadásához szükséges rendeletet, a 2024-es jogszabály így végrehajtatlan marad a jövőben is. Tűzoltóautóból loptak Budakeszin. A héten valaki felnyitotta a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parkoló tűzoltóautóját, és ellopott belőle több, akár életmentéshez is használható felszerelést, közölte a szervezet a Facebookon. Az ellopott eszközök között van két tűzoltólámpa, két láncfűrész, egy tűzoltómászőv, egy tűzoltókesztyű és egy kisgépes akkumulátor is. A lopott felszerelés értéke csaknem 700 ezer forint. A tűzoltók feljelentést tettek. A napokban betegellátás közben tört fel egy mentőautót valaki. Lengyelország fokozza katonai készültségét az orosz fenyegetések és a Nyugat-Ukrajnát érő csapások nyomán. Donald Tusk lengyel miniszterelnök hírszerzési információkra hivatkozva arra figyelmeztetett, hogy Moszkva hibrid drón és rakétatámadásokat tervez az Ukrajnát támogató országok ellen. Oroszországban felrobbant egy drón a Kurszki atomerőmű működő reaktoránál. A szerkezet az első blokk hűtőtornyába csapódott. Az orosz állami atomenergetikai vállalat közölte, a létesítmény kisebb károkat szenvedett, de 100%-on üzemel tovább, a sugárzási értékek szerintük nem változtak. Teljesen összeomlott Kuba elektromos hálózata pénteken, így az országban milliók maradtak áram nélkül. A hatóságok szerint az üzemzavart a sziget középső részén található nagy feszültségű távvezetékek meghibásodása okozta, helyi idő szerint délután 2 óra körül. A kubai állami áramszolgáltató közölte, hogy megkezdték a rendszer fokozatos helyreállítását. Az országos áramszünet idén már legalább a 6. részleges vagy teljes hálózati összeomlás volt Kubában.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felül erőteljesebb felhőképződés, számottevő csapadék nem várható. Északon északkeleten megélénkülhet a szél. Hajnalra 7 és 14 fok a szél. Hajnalra 7 és 14 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 24-29 fokot mérhetünk.
2: A következő műsor

Itt a Rádió Antrit, ahol Adellel pörgünk tovább. Nem kellett különösen nagy költői pillanat a most következő dal létrejöttéhez. Csak egy eső és egy öngyújtó, ami nem akart működni. Adele épp egy szakítás után volt, kiment a stúdióból szünetet tartani, de az esőben sehogy sem sikerült tüzet csiholnia. Ebből az egyszerű bosszúságból született meg a kép, hogy legszívesebben még az esőt is felgyújtaná, és ebből született meg ez a dal. Set Fire to the Rain.

Ez itt a Rádió Antrit, nálunk pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ki milyen beállítottságú ember, valaki ugye extrovertáltként a társaság középpontja és igyekszik is oda kerülni, vagy vannak például az introvertált emberek, hát mi ugye úgy működünk, hogy oda megyünk egy bulira, most már az elején érezzük, hogy lesznek ezzel bajok, és amikor ott vagyunk, beigazolódik, hogy egy 10 perc múlva elkezdjük nézni, hogy is kellene innen meglógni. Ed Sheeran és Justin Bieber gyakorlatilag ebből csinált világslágert. Mindketten kívülállónak érzik magukat a társaságban, a dalban, de Bieber még a szorongásáról is énekel. Aztán meg ugye jött az egyszerű megoldás és felismerés. Ha ott van melletted az az egy ember, akivel tényleg jól érzed magad, hirtelen már nem is számít, hogy ki van még a szobában. Erről énekel Ed Sheeran és Justin Bieber. Mindjárt pörög az I Don't Care.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Gépekkel dolgozik? Targonca? Alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: vonalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Hello, Karakas Balázs vagyok. Azzal a dallal folytatjuk, ahol Ed Sheeran azzal indítja a történetét, hogy egy olyan partin van, ahol egyáltalán nem akar lenni. Justin Bieber szorongása is megjelenik, de a fordulat az az, amikor eléneklik, hogy mellettük van az, akit szeretnek, és így már egész elviselhető a helyzet. I don't care!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

Köszönöm, hogy együtt töltjük a hétvégei délutánt. Ez a Rádió Antrit, pillanatokon belül 2 óra lesz. Mondom a legizgalmasabb programokat. Jön a Verdák a Szekszárdi moziban ma, délután 3 óra is tartal. El lehet látogatni még az Átkozott boszorkák második részének vetítésére is. Sandra Bullock, Nicole Kidman. Jó lesz a felhozatal. Ja, a lényeg, ez délután 5 órától lesz, a csajos hétvégét pedig este 7:30-tól lehet megtekinteni a Szekszárdi moziban. Aztán nézzük még egyéb izgalmas programokat. Ünnepi hangverseny lesz majd a Zene Világnapján a Szekszárdi Művészetek Házában október 1-én. Ott este 6 órától majd a Szekszárdi Kamarazenekar és a Pécsi Vonósok közös ünnepi hangversenye lesz. Jó szórakozást kívánok, friss hírek érkeznek hozzánk 2 órakor, utána pedig mozgunk, mint Jagger. Jön a Maroon 5 és Christina Aguilera.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Alacsony árak, kedvelt termékek. Intézd a bevásárlást a CBA-ban. Ajánlatunk: Gála alma 265, import sajt 1799, fehér szőlő 684 forint per kilogram, Milka táblás csokik 85-100 gram 499 forint, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint. Ajánlatunk szeptember 17-től 20-áig érvényes. További szuper árakkal várunk a CBA-ban.
3: Haló!
4: Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Jó estét, szomszédasszony! Hol van ilyen csinosan késő este?
8: Tánctan folyamra, Gabikám!
7: De egyedül. És a férjed?
8: Remélem, hogy már ott vár.
7: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
8: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob. Közben el is felejted a heti gondokat.
7: És mégis honnan jött ez az ötlet?
8: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
7: És ki a tánctanár?
8: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
9: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Nőtt az áramfogyasztás az augusztusi kánikulában. Megszűnik a VIP részleg a budapesti Uzsaki utcai kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Nőtt a bruttó áramfelhasználás és az import részaránya is a rendkívüli meleg augusztusban, derül ki a Mavir adataiból. A rendszerirányító adatai szerint a bruttó villamos energiafelhasználás augusztusban 8%-kal meghaladta a tavaly augusztusit, az importáram részaránya a felhasználáson belül 14,5%-kal volt magasabb, mint 2025 augusztusában. Az előző hónap elején rendkívüli hőhullám sújtotta Magyarországot, meleg rekordok dőltek meg, az ország több településén és a fővárosban is 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Több száz településen vízkorlátozást kellett elrendelni. Megszűnik a VIP részleg a budapesti Uzsaki utcai kórházban, írta a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Belkei György László szerint vége a párhuzamos várólistáknak, amikor plusz milliókért a betegek hamarabb kaphattak ellátást, a pénz pedig egy magáncégnél kötött ki. A kórházban 2,5 millió forintért több éves várakozás helyett heteken belül megműtöttek volna egy beteget a térítéses osztályon. A Transparency International Magyarország 2025-ben jogerősen pert nyert, az ítélet szerint a kórháznak nyilvánosságra kellett hoznia, mennyiért nyújt egészségügyi beavatkozásokat a VIP részlegén. Átmeneti felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Tudományegyetem klinikai központ koraszülött intenzív osztályán, mert három beteg mintájából multirezisztens baktériumot mutattak ki. A kiszűrt betegek tünetmentesek. Megfelelő eredmények esetén az osztály újranyitása napokon belül várható. Leminősítette Lengyelországot a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő a döntést elsősorban azzal a várakozásával indokolta, hogy tartós romlásnak indul a lengyel költségvetési helyzet. A cég várakozása szerint a lengyel államháztartási hiány az erőteljes gazdasági növekedés ellenére az idén és jövőre is a hazai össztermék 7%-a körüli szinten marad, elsősorban a közegészségügyi szektor emelkedő költségei, az állami beruházások, valamint a szociális és a védelmi ráfordításokra vállalt kormányzati kötelezettségek miatt. Újabb büntetőintézkedésekkel sújthatja Oroszországot az Egyesült Államok. Az amerikai elnök aláírta azt a törvényt, ami lehetőséget ad az Egyesült Államoknak arra, hogy széleskörű szankciókkal gyakoroljon nyomást Oroszországra az Ukrajna elleni háború befejezéséért. A jogszabály felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók 5 legnagyobb vásárlójának, illetve az Oroszországgal szembeni energiaszankciók megkerülését leginkább segítő 5 országnak az Egyesült Államokba irányuló importjára. A szankciók között szerepel az orosz elnök, valamint több katonai vezető amerikai beutazásának megtiltása és esetleges amerikai vagyoni érdekeltségeik befagyasztása is.
1: Rádió Antrit időjárás.
10: Vasárnap többnyire gyengén felhős napos idő várható, keleten lehet helyenként több felhő. A nap második felében megnövekszik a felhőzet, a Tiszántúlon lehetnek záporok. A szél megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10-16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
4: Kettő után is csak a ma kedvenceit és a tegnap slágereit játsszuk. Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Fontos információkkal, izgalmasságokkal és persze csak jó zenékkel a folytatásban is. Maroon 5, Christina Aguilera és a Moves Like Jagger.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvég.

Itt a Rádió Antrit, jó hétvégét és persze jó pihenést kívánok egy jó Imagine Dragons dallal a folytatásban. Dan Reynolds, a csapat frontembere azt mondta, hogy a Bones készítésekor nagyon foglalkoztatta, hogy mi történik velünk az életünk végén, és hogy van-e utána bármi, csak hogy ebből most nem egy szomorú dalt akart írni. Inkább elképzelte, hogy milyen érzés lenne a véget legyőzni. És ebből lett egy olyan szám, amire a koncertjeiken közben mindenki táncol. Itt az Imagine Dragons, tőlük repül a Bones.

0: Köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk a hétvégén, ez itt a Rádió Antrit. Elvileg egészen jó lesz az időnk a hétvégén, vagy legalábbis nem lesz hideg, úgyhogy ha valaki például a túrázás nagy szerelmes, akkor azt nyugodtan meg lehet ejteni. A jövő héttől aztán majd ilyen jó kis sarkvidéki légte megérkezik hozzánk, csak hogy mindenkit meg tudja ijeszteni vele egy picikét. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy olyan mértékű havazásra vagy fagyási problémákra kellene készülni, mint az északi népeknél, de hát azért egy ilyen 20-22 fokra le fog majd csökkenni a nappali hőmérséklet Szekszárdon. Az éjszakák is jó hűvösek lesznek, ilyen 9-10 fokok majd a jövő héten. Addig pedig még pörgetjük a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit, talán az év utolsó nyárias hétvégéjén. A Heart of Glass-nál nagyon nehéz elképzelni, hogy másképp szóljon ez a dal, pedig a Blondie évekig kereste, hogy mi legyen ebből az egészből. Kipróbálták balladaként, regiként is, de egyik sem volt igazán jó. A folytatásban viszont meghallgatjuk, milyen lett így a végső munkálatok végeredménye. Blondie, Heart of Glass azonnal!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe. Ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Hello, Karakas Balázs vagyok. A Blondie érkezik hozzánk, ahogy mondtam, nagyon sokáig próbálgatták, hogy mi legyen ebből a zenéből, és nem nagyon jött az ihlet. A fordulat viszont akkor jött, amikor Mike Chapman producer megkérdezte Debbie Harry-t, hogy milyen aktuális zenét szeret, ő pedig Donna Summert mondta. Na innen jött az új irány, és ebből lett diszkósláger. Blondie, Heart of Glass!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk itt a Rádió Antrit a hétvégén is a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ha valamit imádunk, az az, hogyha más pénztárcájában vagy magánéletében lehet kutakodni. Én maradnék azért a pénztárcánál. Képzeljék el, 745.500 forint volt a bruttó, 523.300 forint a nettó átlag kereset Magyarországon júliusban. A bruttó kereset medián értéke, ugye azért ez egy középérték, mégis egy más nézőpontot világít meg, 618.200 forint volt, a nettó keresett medián értéke pedig 437.900 forint. Ez egyébként 8,5, illetve 9,7%-kal magasabb az előző év azonos időszakához képest. Hogy kitartja reálisnak, ki nem, az más kérdés. Bár mondjuk a számok nem hazudnak, én ez mindig így állok hozzá. És persze úgy, hogy mondjuk a legfontosabb híreket majd 3 órakor, utána pedig pörgetjük a zenei folyamat a Chromeo-val és egy jó lendületes dallal. Hamarosan itt a Zsalasz!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Költséges volt az iskola kezdés? A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
2: Testvérvárosi delegációt fogadott Berlinger Attila. Időközi polgármester választás Bátaszéken, vasárnap akár 30 fok is lehet. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. szeptember 19-én szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A dombóvári járási ügyészség garázdaság vétsége és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat egy 19 éves férfi ellen. A vádirat szerint a büntetett előéletű fiatal felnőtt vádlott 2026. május 5-én délután Dombóvár központjában tartózkodott, egy ismerősével beszélgetett, amikor észrevette a közeli busz megállóban várakozó, ugyancsak 19 éves másik férfit, akivel korábban nézeteltérése volt. A vádlott és ismerőse odamentek a sértetthez, akitől a vádlott számon kérte a régebbi konfliktusokat, amit egyszer már tisztáztak. Az emelkedett hangvételű beszélgetés során a vádlott váratlanul egy alkalommal jobb ököllel arcon ütötte a sértettet, akinek ettől a szája vérezni kezdett, és 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. A fiatal felnőtt vádlott által a város központjában, forgalmas helyen, délutáni időpontban tanúsított erőszakos és kihívóan közösségellenes magatartása az utcán tartózkodókban megbotránkozást és riadalmat keltett, ezért a vádlottal szemben a járási ügyészség halmazati büntetésű közérdekű munka kiszabását szorgalmazza a dombovári járásbíróságnál. Több mint 30 éve ápol szoros kapcsolatot Szekszárd és a német Bietigheim Bissingen városával. A testvérvárosi kapcsolat a helyi gimnáziumra is kiterjed, aminek keretében a városi gimnázium diákjai látogattak el Szekszárdra. Őket és kísérőjéket fogadta a városházán Berlinger Attila polgármester, akit arról kérdeztünk, mit is jelent ez a város életében.
3: A testvérvárosi kapcsolatoknak talán az egyik legfontosabb és alapvető célja, hogy a fiatalok, a következő generáció is megismerje azt, ahogyan Európa felépült, és ahogyan egy nemzetek közötti együttműködés egymás kultúrájának, hagyományainak, szokásainak a megismerése a lehető legjobban fiatalkorban tud már kialakulni. Nagyon örülök neki, hogy német testvérvárosunkkal már igazából a kapcsolat kezdete óta, lassan most már 40 éve lesz a hivatalos kapcsolat felvételnek, nagyon sok intézmény és iskolai kapcsolat is elindult már. A zeneiskola az első közé tartozott, amelyik a Bietigheimi zeneiskolával kialakította a kapcsolatait, de ezekhez tartozott a Garai János Gimnázium is, ahol már a 90-es évek óta folyamatosan cserediák találkozások zajlottak. Ez is természetesen az emberektől, azoktól a vezető személyektől függ, iskolaigazgatóktól, tanároktól, akik ebben szívüket, lelküket beleadják, és időről időre mindig örömünkre olyan bietigheimi tanárok kerültek ennek az élére, akiknek vagy valamilyen kötődésük van Magyarországhoz, akár Magyarországról származnak. Több ilyen kiváló pedagógust is megismerhettem én az elmúlt 25 év alatt, és most megint olyan pedagógusok vették szárnyai alá kint Bietigheimbe ezt a kapcsolatot, amelynek örömmel ad mindig otthont városunk. Összegezve azt gondolom, hogy mindkét város elszánt abban, hogy az ilyen típusú kapcsolatokat segítse, ápolja, felhívja a fiatalok figyelmét, hogy úgy tudunk egy békés, egymás iránti tiszteletet és megértést tanúsító világot felépíteni, ha szánunk is arra energiát, hogy megismerjük a másik felet. Ez egy magyar és német viszonylatban viszonylag könnyebb, de én azt gondolom, a többi testvérvárosainkban is vannak hasonló nagyon jó kapcsolatok. Ezekre a kövőben is nagy figyelmet fektetünk.
2: A Garai János Gimnázium már a 90-es évek óta tart fenn kapcsolatot a bietigheimi Elental Gimnáziummal. A rendszeres cserediák programról Huszárik Imre igazgató beszél.
4: Bietigheim Bissingennel nem csak Szekszárd városának van partner kapcsolata, hanem a Garai Gimnáziumnak is, az ottani Elental Gimnáziummal, és ez is már több mint évtizedes múltra tekint vissza. Természetesen több kollégán átívelő személyes partner kapcsolat révén, és hát a jelenlegi kapcsolatnak német részről egyértelműen a valamennyire magyar származású Rudi Hartmann a motorja, míg a Garai Gimnázium részéről pedig igazgató helyettes kolléganőm Toronyi Gyöngyi a kontaktszemély és aki szervezi a partner kapcsolatot. Ez alapvetően abból áll, hogy A mi diákjaink egy csoportja, természetesen tanári kísérettel, egy hetes látogatást tesznek általában a tanév végén, június elején Bietigheimban, és ott az ottani partner gyerekek családjainál kerülnek elszállásra.

0: évtizedek óta. És hát ezen kívül azért a tanárok között is vannak, ha úgy tetszik, privát kapcsolatok is, amelyek erősítik ezt az iskolai együttműködést.
1: Időközi polgármester választás és roma nemzetiségi önkormányzati választást tartanak Bátaszéken 2026. szeptember 20-án, vasárnap 6 és 19 óra között. A település jövőjét és vezetését meghatározó, kiemelt fontosságú politikai és társadalmi eseményen 4 független jelölt van, dr. Béres Judit, Kovács Norbert, dr. Kostyál Előd és Zsikó Zoltán. Szeptember 20-án Bátaszék valamennyi, összesen 5 szavazókörre működni fog, a lakóhely szerint szavazók száma 5081. A választópolgárok a polgármester választáson 1 szavazólapot kapnak, a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választáson pedig azok vehetnek részt, akik legkésőbb szeptember 11-én 16 óráig kérték a roma nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételüket. A Wuschinski Mór Múzeum adott otthont a Magyar Művészeti Akadémia pécsi regionális műhely rendezvényének. A program könyvemutatóból és kiállítás megnyitóból állt, amelyek középpontjában 5 olyan alkotó munkássága szerepelt, akik nem csupán a munkacsoport tagjai, hanem a népművészet mestere cím tulajdonosai is. Ismert és elismert tárgyalkotók, akik az évtizedek során összegyűlt szaktudásukat könyvekben, tanulmányokban jelentették meg, így íróként is szerepet vállaltak, mondta dr. Fuchs Márta, néprajzos múzeológus, a kiállítás kurátora. A rendezvény a könyvbemutatókkal indult, majd azzal összhangban nyílt meg a Kézzel, szívvel, lélekkel című időszaki kiállítás, ahol a népművészet mestereinek, Decsikis Mária a gyöngyfűzőnek, Gosztanyi Zoltán fa és csontfa faragónak, Kozák Éva keramikusnak, Lőrince Tel textilművésznek és Szatyor Győző fafaragónak az alkotásait lehetett megtekinteni. A kiállítás megnyitón a Wuschinski Mór Múzeum igazgatója, Ódor János Gábor és dr. Fusz György, Szekszárd alpolgármestere köszöntötte a vendégeket. Az ünnepi alkalmon a Bátai Pántlika zenekar muzsikált. A kiállítás nyitvatartási időben szeptember 15 és november 15 között látogatható. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésre lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felől erőteljesebb felhőzet növekedés, de számottevő csapadék estig nem várható. Északon, északkeleten megélénkülhet a nyugati, délnyugati szél. Hajnalra 5 és 15 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 25-30 fokot mérhetünk. Szekszárdon és a Vételkörzetben vasárnap hajnalban 14, napközben 30 fok várható.
2: Ezek voltak a Rádió Ancit regionális hírei.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 105.1.
3: Nem áll meg a zene három után sem. Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok, és hozom a hasznos információkat, amelyek pakolászom befelé a bal kedvenceit, meg a tegnap slágereit. Énekel majd Harry Styles is az idei nyár egyik legnagyobb slágerével. Előtte pedig pörgetjük a lendületet a Chromeo-val. Jön a Jealous!
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene

Itt a Rádió Antrit, a hétvégén a legjobb zenék, és például az idei nyár egyik hatalmas slágere is. Ugye ennek van egy jó sztoria. Néha akkor kezd el az ember tud igazán foglalkoztatni, hogy merre tart a saját élete, amikor a környezetében mindenki más már máshol tart. Hát Harry Stylesnál is valami hasonló történt. Több közeli barátja megházasodott, ő pedig elkezdett gondolkodni a párkapcsolaton, a családon, és azon, hogy amúgy ő maga mire vágyik egyáltalán. Ebből született meg ez a dal, ami sokkal könnyedebbnek hangzik, mint amilyen érzésekből készült. Harry is azt mondta erről a dalról, hogy a felszín alatt ez valójában egy meglepően magányos dal. Jön az American Girls!

Itt a Rádió Antrit. Jó hétvégét, jó rádiózást kívánok. Kevesen tudják, de a Tears for Fears egyik legismertebb dalát lehet, hogy Everybody Wants to Go to War címen ismernék, hogyha nem változtatnak meg benne egyetlen egy sort. Roland Orzbál ugyanis eredetileg ezt énekelte, de a producerük azt javasolta, hogy legyen inkább Everybody Wants to Rule the World. Szerinte ezzel a változtatással egyszer csak összeállt az egész dal. Egyetlen sor kellett hozzá. Mindjárt jön a Tears for Fears.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Bor, hagyomány, kultúra. A legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
0: Ennyi volt a reklám.
5: Jó hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Egy legendás dal érkezik, méghozzá a Tears for Fears, és egy olyan zene, amit 40 évvel később is szinte mindenki felismer. Everybody wants to rule the world.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Budapesti Rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Köszönöm, hogy együtt rádiózunk itt a Rádió Antrit. Ne felejtjék, ezen a hétvégén zajlik a Szüreti Fesztivál Szekszárdon. Mondom, milyen izgalmas programok várnak míg ránk a folytatásban. Délután 17:30-tól lesz a borrendi avató. Este 17:30-tól a Most jön a java, a Tolna vármegyei táncegyüttesek találkozója és a Szüret táncos párja választása. A Ritmus a zenekar este 20:30-tól, majd 22:30-tól a 4-es Street lép fel a Béla téri színpadon. Ezen túlmenőleg a Vármegyeháza kertjében még este 6 óráig a Népi Játszópark várja az odalátogatókat. A Piac téren este 8-tól LL Junior lép majd fel. Kellemes kikapcsolódást kívánok ehhez is, de meg persze nézzük azt is, hogy mit lehet még nézni a moziban ezen a hétvégén. Mert hogy jön majd például délután 5-ös kezdéssel az Átkozott boszorkák második része, de megtekinthető lesz a Csajos hétvége is este 19:30-tól. Jó szórakozást kívánok! Hírek jönnek 4 órakor, utána pedig a legendás Paul Simon indít. You can call me all! If you'll be my bodyguard,
1: I can be your long lost pal. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Alacsony árak, kedvelt termékek. Intézd a bevásárlást a CBA-ban. Ajánlatunk: Gála alma 265, import sajt 1799, fehér szőlő 684 forint per kilogram, Milka táblás csokik 85-100 gram 499 forint, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint. Ajánlatunk szeptember 17-től 20-áig érvényes. További szuper árakkal várunk a CBA-ban.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
5: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
6: Tánctam folyamra, Gabikám!
5: De egyedül. És a férjed?
6: Remélem, hogy már ott vár.
5: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
6: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
5: És mégis honnan jött ez az ötlet?
6: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
5: És ki a tánctanár?
6: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
7: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
8: Gyógyászati segédeszközökre is fordíthatók az iskola kezdési utalványok. Továbbra is apad a Balaton. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskola kezdési utalványok felhasználásának szabályairól. Az iskolai felszereléseken papírírószeren kívül például ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, egyes digitális és műszaki cikkekre, valamint fejlesztőjátékokra is fordítható az utalvány. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-áig juttatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. A kormány közölte azt is, ha a postás nem tudja kézbesíteni a küldeményt, akkor a címzettek az utalványokat még 10 munkanapig átvehetik a postán. A gazdák területalapú támogatásának emelését szorgalmazza a kereszténydemokrata néppárt az aszálykárok mérsékléséért. A KDNP a parlament előtt lévő költségvetési módosításhoz benyújtott javaslatában azt indítványozza, hogy a kormány 20-40%-kal emelje meg a területalapú támogatást mérettől függően. A fiatal gazdák esetében még nagyobb 50%-os emelést javasolnak. Kizárták a pécsi buszbeszerzés ügyében indult nyomozás felügyeletéből a baranyai főügyészt, miután személyes kapcsolata miatt elfogultságot jelentett be a korábbi fideszes képviselő Bánki Erik vonatkozásában, közölte Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő közösségi oldalán. Bánki Erik korábban következetesen tagadta, hogy bármilyen jogszerűtlenséget követett volna el, az ellene felhozott vádokat politikai lejáratásnak minősítette. A tervezetnél csak jóval később tudott leszállni a sűrűköd miatt egy utasszállító a debreceni repülőtéren szombat hajnalban. A Malmöből Debrecenbe tartó járat hajnali 3 órakor indult Svédországból. A gépnek azonban a megérkezéskor nem voltak megfelelőek a körülmények a leszálláshoz. A környéken mindössze 200 méteres volt a látótávolság, miközben a landoláshoz 550 méteres látótávra volt szükség. A repülő nagyjából 20 kört tett meg, miközben arra vártak, hogy javuljanak a látási viszonyok. A köd végül feloszlott, így a pilóták körülbelül 2 órával később le tudták tenni a gépet. Továbbra is apad a Balaton a csapadékszegény időjárás miatt, közölte a Facebookon a Hungaromet. Posztjuk szerint az augusztus 20-ai hosszú hétvégén még 45-46 cm volt az átlagos vízállás, ez szombat reggelre 34 cm-re csökkent, így folyamatosan közelíti a 23 cm-es 2003. október 4-i rekordot. Oroszország súlyos támadást hajtott végre péntek éjszaka a dél-ukrajnai Odessa megye területén, ami miatt szombat reggel több mint 178 ezer fogyasztónál megszakadt az áramszolgáltatás, és azóta sem állt helyre. Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország péntek éjjel 2 hajó elhárító rakétával és 174 különböző típusú, pilóta nélküli légieszközzel támadta Ukrajnát. A támadások főirányai Odessa és Kijev megye voltak.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Vasárnap többnyire gyengén felhős napos idő várható, keleten lehet helyenként több felhő. A nap második felében megnövekszik a felhőzet, a Tiszántúlon lehetnek záporok. A szél megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10-16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Elmúlt már 4 óra is, jó hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok, a ma kedvenceivel, a tegnap slágereivel és a rengeteg hasznos információval vagyok felvértezve, hogy minél hatékonyabb legyen ez a szombat délután. Kezdünk Paul Simonnal is, egy legendás 80-as évekbeli klasszikussal, You Can Call Me On.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

Ez a Rádió Antrit, itt szólnak a ma kedvencei meg a tegnap slágerei olyan zseniális művészekkel, mint mondjuk Pink, akinél még egy világsláger is megszületett abból, hogy nincs kedve másnap dolgozni menni. Amikor Greg Kurstin producerrel először ültek össze, Pink közölte vele, hogy inkább írjanak meg most rögtön egy teljes számot. Kurstin elkezdett játszani egy gitármenetet, Pink pedig szinte azonnal ráénekelte a dallamot. Úgyhogy az aznapi esünk túl rajta hozzáállás végül elég jól sikerült, ebből született meg a Blow Me One Last Kiss, ezt játsszuk most!

Rádió Andrét. FM 101.

Itt a Rádió Antrit egész hétvégén a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Én úgy gondolom, hogy a lánykérés az egy hatalmas pillanat, és életünk végéig emlékszünk rá. Főleg, hogyha az a válasz, hogy úristen, mit csinálsz? Egy jó Bruno Mars dal a legtöbb esetben ilyenkor ott csörömpöl a háttérben, mert hogy amúgy tényleg vicces, hogy a Marry You már a rengeteg lánykérés és esküvő zenéje lett, mert Bruno Marsék eredetileg egyáltalán nem egy klasszikus szerelmes dalnak szánták, inkább egy őrült Las Vegas-i éjszakát képzeltek el, ahol egy pár hirtelen úgy dönt, hogy na jó, hát akkor házasodjunk össze. Aztán meg ugye elkezdtek megjelenni a neten a valódi lánykérések ezzel a dallal, és így akkor jöttek rá, hogy ez egészen más jelent az embereknek, mint amit ők eredetileg elképzeltek. De szerintem jó a dal. Jön Bruno Mars-tól a Marry You azonnal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám!
6: A hétvége, akkor bizony Rádió Antrit, köszi, hogy itt van, Karakas Balázs vagyok. Rengeteg hasznos információ és csak a legjobb dalok. Bruno Mars, a dallal, amit nem romantikus esküvői himnusznak írtak, de az lett belőle. Itt a Mary You!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

Rádió Antrit, nálunk pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ne feledjék el, a szexárti szüreti napok már zakatolnak itt a hétvégén rengeteg izgalmas programmal. A mai nap folyamán például ugye még majd a Ritmus a zenekarral és a 4-es Streettel, ők a Béla téri színpadon lépnek fel, este 6-ig a Vármegyeháza kertjében népi játszópark, majd este 8-tól a Piac téren LL Junior. Holnap majd 10 órától indulnak a programok a Béla téren, akkor majd egy zenés mesejátékkal, ott majd fellép a Monarchia Operett, a Tücsök zenés színpad, az Alice Cabrez Band, a Hooligans este 7:30-tól, a Vármegyeháza kertjében akkor is egész nap népi játszópark, és fellép még majd a Csobogó együttes, a Szexárdi Jazz Quartet, úgyhogy rengeteg minden lesz holnap is. Jó szórakozást kívánok hozzá, és persze friss információk most itt az Antritton, utána pedig Dua Lipa és a New Rules.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Költséges volt az iskola kezdés? A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Közé tették a dízelautók után járó támogatást részlet szabályait. Tűzoltóautóból loptak Budakeszin. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Közé tették a dízelüzemű autók után járó támogatás részlet szabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautót használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást négy részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 11-én jelentette be, hogy decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai kompenzációban részesülnek. A támogatást szeptember 15-én meg is szavazta az országgyűlés. Végleg lekerült a napirendről a Honvédelmi Minisztérium korábbi terve, amely szerint pénzadományokért cserébe címzetes főtiszti rendfokozatokat kaphattak volna civilek. A tárca a HVG megkeresésére közölte, a 2024-ben elfogadott törvénymódosítás csupán a jogalapot teremtette meg, a részletszabályokat rögzítő miniszteri rendelet azonban sosem született meg. A Honvédelmi Minisztérium nem készíti el a címzetes rendfokozatok kiadásához szükséges rendeletet, a 2024-es jogszabály így végrehajtatlan marad a jövőben is. Tűzoltóautóból loptak Budakeszin. A héten valaki felnyitotta a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parkoló tűzoltóautóját, és ellopott belőle több, akár életmentéshez is használható felszerelést, közölte a szervezet a Facebookon. Az ellopott eszközök között van két tűzoltólámpa, két láncfűrész, egy tűzoltómászőv, egy tűzoltókesztyű és egy kisgépes akkumulátor is. A lopott felszerelés értéke csaknem 700 ezer forint. A tűzoltók feljelentést tettek. A napokban betegellátás közben tört fel egy mentőautót valaki. Lengyelország fokozza katonai készültségét az orosz fenyegetések és a Nyugat-Ukrajnát érő csapások nyomán. Donald Tusk lengyel miniszterelnök hírszerzési információkra hivatkozva arra figyelmeztetett, hogy Moszkva hibrid drón és rakétatámadásokat tervez az Ukrajnát támogató országok ellen. Oroszországban felrobbant egy drón a Kurszki atomerőmű működő reaktoránál. A szerkezet az első blokk hűtőtornyába csapódott. Az orosz állami atomenergetikai vállalat közölte, a létesítmény kisebb károkat szenvedett, de 100%-on üzemel tovább, a sugárzási értékek szerintük nem változtak. Teljesen összeomlott Kuba elektromos hálózata pénteken, így az országban milliók maradtak áram nélkül. A hatóságok szerint az üzemzavart a sziget középső részén található nagy feszültségű távvezetékek meghibásodása okozta, helyi idő szerint délután 2 óra körül. A kubai állami áramszolgáltató közölte, hogy megkezdték a rendszer fokozatos helyreállítását. Az országos áramszünet idén már legalább a 6. részleges vagy teljes hálózati összeomlás volt Kubában.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felül erőteljesebb felhőképződés, számottevő csapadék nem várható. Északon, északkeleten megélénkülhet a szél. Hajnalra 7 és 14 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 24-29 fokot mérhetünk.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
4: Öthult, itt szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágerei egész hétvégén. Hello, Karakas Balázs vagyok, egy belevaló csajjal indítunk, aki ezzel a zenével is ott volt a sikerlisták élén. Jön Dua Lipától a New Rules.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenével.

Ez a Rádió Antrit egész hétvégén a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és persze The Weeknddel. Én emlékszem, amikor megjelent ennek a dalnak a klipje, sokan azt találgatták, hogy jó Isten, mi történt The Weeknd arcával. És mi volt a válasz? Semmi. A látványos arccsont, a megváltoztatott áll, felpuffasztott ajkak, képzeljék el, mint protézisek voltak. Ezzel folytatta az After Hours korszak történetét, amelyben aztán ugyanaz a karakter egyre durvább átalakulásokon ment keresztül. Szóval így volt benne amúgy művészi önmegvalósítás. The Weeknd-től repül a Save Your Tears.

Itt a Rádió Antrit, a hétvégén ugye rengeteg lezárás van Szekszárdon a születi napok miatt. Például a Wosinski Mór Múzeum sarkától a szekszárdi Garai János gimnázium sarkáig a Szent István téren lezárással találkozhatnak, valamint a Tolna vármegyei önkormányzat előtti út a Csokonai utca kereszteződéséig, a Pécsi Tudományegyetem E épülete felőli út szabadon hagyásával, ahol a parkolás engedélyezett a rendezvény teljes időszaka alatt. Egyébként a szekszárdi Liszt Ferenc alapfokú művészeti iskola, zeneiskola OTP-ban közötti négy sávos úton is lezárás van egészen vasárnap este 24 óráig. A Béla tér, a Béla Király téri buszforduló, valamint a Tolna vármegyei főügyészség előtti teljes útszakasz, a volt Tolna megyei büntetés végrehajtási intézet sarkáig is le van zárva hétfő 24 óráig. A polgármesteri hivatal előtti parkolók a Bezerégy utca a polgármesteri hivatal előtti szakaszán szintén hétfő éjfélig, a további lezárásokról a Rádió Antrit weboldalán tudnak olvasgatni. Nálunk pedig addig is jó zenéket hallgatni, hiszen azonnal a norvég csapat az AHA érkezik a Take On Me-vel.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a ritmus szüret. Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, Ella Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám.
3: Hello, én Karakas Balázs vagyok, egy jó aha dallal a folytatásban. Kevesen tudják, a világhírű változat előtt ez a dal egyszer megbukott, 84-ben nem kaptak figyelmet, aztán újra vették a dalt, újra keverték, egy picit másabb lett, jobb klippet csináltak hozzá, és 85-ben már az amerikai sikerlista éléig jutott. Az aha-tól a Take on Me.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: hétvégét a Rádió Antrittal. Itt szólnak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. Hamarosan délután 6 óra lesz, úgyhogy ezzel én mára megköszönöm az elmúlt 6 órás figyelmet. Legközelebb a jövő héten találkozhatunk szombaton, amikor ismételten jövök déli 12 órától. Köszi a figyelmet, Karakas Balázs ezzel kicsekkolt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás, Son-Goku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Gyógyászati segédeszközökre is fordíthatók az iskola kezdési utalványok. Továbbra is apad a Balaton. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskola kezdési utalványok felhasználásának szabályairól. Az iskolai felszereléseken papírírószeren kívül például ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, egyes digitális és műszaki cikkekre, valamint fejlesztőjátékokra is fordítható az utalvány. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-áig juttatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. A kormány közölte azt is, ha a postás nem tudja kézbesíteni a küldeményt, akkor a címzettek az utalványokat még 10 munkanapig átvehetik a postán. A gazdák területalapú támogatásának emelését szorgalmazza a kereszténydemokrata néppárt az aszálykárok mérsékléséért. A KDNP a parlament előtt lévő költségvetési módosításhoz benyújtott javaslatában azt indítványozza, hogy a kormány 20-40%-kal emelje meg a területalapú támogatást mérettől függően. A fiatal gazdák esetében még nagyobb 50%-os emelést javasolnak. Kizárták a pécsi busz beszerzés ügyében indult nyomozás felügyeletéből a baranyai főügyészt, miután személyes kapcsolata miatt elfogultságot jelentett be a korábbi fideszes képviselő Bánki Erik vonatkozásában, közölte Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő közösségi oldalán. Bánki Erik korábban következetesen tagadta, hogy bármilyen jogszerűtlenséget követett volna el, az ellene felhozott vádakat politikai lejáratásnak minősítette. A tervezetnél csak jóval később tudott leszállni a sűrűköd miatt egy utasszállító a debreceni repülőtéren szombat hajnalban. A Malmöből Debrecenbe tartó járat hajnali 3 órakor indult Svédországból. A gépnek azonban a megérkezéskor nem voltak megfelelőek a körülmények a leszálláshoz. A környéken mindössze 200 méteres volt a látótávolság, miközben a landoláshoz 550 méteres látótávra volt szükség. A repülő nagyjából 20 kört tett meg, miközben arra vártak, hogy javuljanak a látási viszonyok. A köd végül feloszlott, így a pilóták körülbelül 2 órával később le tudták tenni a gépet. Továbbra is apad a Balaton a csapadék szegény időjárás miatt, közölte a Facebookon a Hungaromet. Posztjuk szerint az augusztus 20-ai hosszú hétvégén még 45-46 cm volt az átlagos vízállás, ez szombat reggelre 34 cm-re csökkent, így folyamatosan közelíti a 23 cm-es 2003. október 4-i rekordot. Oroszország súlyos támadást hajtott végre péntek éjszaka a dél-ukrajnai Odessa megye területén, ami miatt szombat reggel több mint 178 ezer fogyasztónál megszakadt az áramszolgáltatás, és azóta sem állt helyre. Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország péntek éjjel 2 hajó elhárító rakétával és 174 különböző típusú, pilóta nélküli légieszközzel támadta Ukrajnát. A támadások főirányai Odessa és Kijev megye voltak.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Vasárnap többnyire gyengén felhős napos idő várható, keleten lehet helyenként több felhő. A nap második felében megnövekszik a felhőzet, a Tiszántúlon lehetnek záporok. A szél megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10-16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
4: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
5: Tánctam folyamra, Gabikám!
4: De egyedül. És a férjed?
5: Remélem, hogy már ott vár.
4: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
5: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob. Közben el is felejted a heti gondokat.
4: És mégis honnan jött ez az ötlet?
5: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
4: És ki a tánctanár?
5: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
6: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
0: Ennyi volt a reklám.

0: Larson!
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
2: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Rádió. Antri.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Alacsony árak, kedvelt termékek. Intézd a bevásárlást a CBA-ban. Ajánlatunk: Gála alma 265, import sajt 1799, fehér szőlő 684 forint per kilogram, Milka táblás csokik 85 100 gram 499 forint, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint. Ajánlatunk szeptember 17-től 20-áig érvényes. További szuper árakkal várunk a CBA-ban. Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Közzétették a dízelautók után járó támogatás részlet szabályait. Tűzoltóautóból loptak Budakeszin. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részlet szabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautót használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást négy részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 11-én jelentette be, hogy decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai kompenzációban részesülnek. A támogatást szeptember 15-én meg is szavazta az országgyűlés. Végleg lekerült a napirendről a Honvédelmi Minisztérium korábbi terve, amely szerint pénzadományokért cserébe címzetes főtisztirend fokozatokat kaphattak volna civilek. A tárca a HVG megkeresésére közölte, a 2024-ben elfogadott törvénymódosítás csupán a jogalapot teremtette meg, a részletszabályokat rögzítő miniszteri rendelet azonban sosem született meg. A Honvédelmi Minisztérium nem készíti el a címzetes rendfokozatok kiadásához szükséges rendeletet, a 2024-es jogszabály így végrehajtatlan marad a jövőben is. Tűzoltóautóból loptak Budakeszin. A héten valaki felnyitotta a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parkoló tűzoltóautóját, és ellopott belőle több, akár életmentéshez is használható felszerelést, közölte a szervezet a Facebookon. Az ellopott eszközök között van két tűzoltólámpa, két láncfűrész, egy tűzoltómászőv, egy tűzoltókesztyű és egy kisgépes akkumulátor is. A lopott felszerelés értéke csaknem 700 ezer forint. A tűzoltók feljelentést tettek. A napokban betegellátás közben tört fel egy mentőautót valaki. Lengyelország fokozza katonai készültségét az orosz fenyegetések és a Nyugat-Ukrajnát érő csapások nyomán. Donald Tusk lengyel miniszterelnök hírszerzési információkra hivatkozva arra figyelmeztetett, hogy Moszkva hibrid drón és rakétatámadásokat tervez az Ukrajnát támogató országok ellen. Oroszországban felrobbant egy drón a Kurszki atomerőmű működő reaktoránál. A szerkezet az első blokk hűtőtornyába csapódott. Az orosz állami atomenergetikai vállalat közölte, a létesítmény kisebb károkat szenvedett, de 100%-on üzemel tovább, a sugárzási értékek szerintük nem változtak. Teljesen összeomlott Kuba elektromos hálózata pénteken, így az országban milliók maradtak áram nélkül. A hatóságok szerint az üzemzavart a sziget középső részén található nagy feszültségű távvezetékek meghibásodása okozta, helyi idő szerint délután 2 óra körül. A kubai állami áramszolgáltató közölte, hogy megkezdték a rendszer fokozatos helyreállítását. Az országos áramszünet idén már legalább a 6. részleges vagy teljes hálózati összeomlás volt Kubában.
1: Rádió Antrit időjárás.
4: Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felül erőteljesebb felhőképződés, számottevő csapadék nem várható. Északon, északkeleten megélénkülhet a szél. Hajnalra 7 és 14 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 24-29 fokot mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Bor, hagyomány, kultúra. A legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www. szexárdiszületinapok.hu.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek!
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem!
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Gyógyászati segédeszközökre is fordíthatók az iskola kezdési utalványok. Továbbra is apad a Balaton. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskola kezdési utalványok felhasználásának szabályairól. Az iskolai felszereléseken, papírírószeren kívül például ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, egyes digitális és műszaki cikkekre, valamint fejlesztőjátékokra is fordítható az utalvány. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-áig juttatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. A kormány közölte azt is, ha a postás nem tudja kézbesíteni a küldeményt, akkor a címzettek az utalványokat még 10 munkanapig átvehetik a postán. A gazdák területalapú támogatásának emelését szorgalmazza a kereszténydemokrata néppárt az aszálykárok mérsékléséért. A KDNP a parlament előtt lévő költségvetési módosításhoz benyújtott javaslatában azt indítványozza, hogy a kormány 20-40%-kal emelje meg a területalapú támogatást mérettől függően. A fiatal gazdák esetében még nagyobb 50%-os emelést javasolnak. Kizárták a pécsi buszbeszerzés ügyében indult nyomozás felügyeletéből a baranyai főügyészt, miután személyes kapcsolata miatt elfogultságot jelentett be a korábbi fideszes képviselő Bánki Erik vonatkozásában, közölte Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő közösségi oldalán. Bánki Erik korábban következetesen tagadta, hogy bármilyen jogszerűtlenséget követett volna el, az ellene felhozott vádokat politikai lejáratásnak minősítette. A tervezetnél csak jóval később tudott leszállni a sűrűköd miatt egy utasszállító a debreceni repülőtéren szombat hajnalban. A Malmöből Debrecenbe tartó járat hajnali 3 órakor indult Svédországból. A gépnek azonban a megérkezéskor nem voltak megfelelőek a körülmények a leszálláshoz. A környéken mindössze 200 méteres volt a látótávolság, miközben a landoláshoz 550 méteres látótávra volt szükség. A repülő nagyjából 20 kört tett meg, miközben arra vártak, hogy javuljanak a látási viszonyok. A köd végül feloszlott, így a pilóták körülbelül 2 órával később le tudták tenni a gépet. Továbbra is apad a Balaton a csapadék szegény időjárás miatt, közölte a Facebookon a Hungaromet. Posztjuk szerint az augusztus 20-ai hosszú hétvégén még 45-46 cm volt az átlagos vízállás, ez szombat reggelre 34 cm-re csökkent, így folyamatosan közelíti a 23 cm-es 2003. október 4-i rekordot. Oroszország súlyos támadást hajtott végre péntek éjszaka a dél-ukrajnai Odessa megye területén, ami miatt szombat reggel több mint 178 ezer fogyasztónál megszakadt az áramszolgáltatás, és azóta sem állt helyre. Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország péntek éjjel 2 hajó elhárító rakétával és 174 különböző típusú, pilóta nélküli légieszközzel támadta Ukrajnát. A támadások főirányai Odessa és Kijev megye voltak.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Vasárnap többnyire gyengén felhős napos idő várható, keleten lehet helyenként több felhő. A nap második felében megnövekszik a felhőzet, a Tiszántúlon lehetnek záporok. A szél megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10-16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Nőtt az áramfogyasztás az augusztusi kánikulában. Megszűnik a VIP részleg a budapesti Uzsaki utcai kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Nőtt a bruttó áramfelhasználás és az import részaránya is a rendkívüli meleg augusztusban, derül ki a Mavir adataiból. A rendszerirányító adatai szerint a bruttó villamos energiafelhasználás augusztusban 8%-kal meghaladta a tavaly augusztusit, az importáram részaránya a felhasználáson belül 14,5%-kal volt magasabb, mint 2025. augusztusában. Az előző hónap elején rendkívüli hőhullám sújtotta Magyarországot, meleg rekordok dőltek meg, az ország több településén és a fővárosban is 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Több száz településen vízkorlátozást kellett elrendelni. Megszűnik a VIP részleg a budapesti Uzsaki utcai kórházban, írta a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Belkei György László szerint vége a párhuzamos várólistáknak, amikor plusz milliókért a betegek hamarabb kaphattak ellátást, a pénz pedig egy magáncégnél kötött ki. A kórházban 2,5 millió forintért több éves várakozás helyett heteken belül megműtöttek volna egy beteget a térítéses osztályon. A Transparency International Magyarország 2025-ben jogerősen pert nyert, az ítélet szerint a kórháznak nyilvánosságra kellett hoznia, mennyiért nyújt egészségügyi beavatkozásokat a VIP részlegén. Átmeneti felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Tudományegyetem klinikai központ koraszülött intenzív osztályán, mert 3 beteg mintájából multirezisztens baktériumot mutattak ki. A kiszűrt betegek tünetmentesek. Megfelelő eredmények esetén az osztály újranyitása napokon belül várható. Leminősítette Lengyelországot a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő a döntést elsősorban azzal a várakozásával indokolta, hogy tartós romlásnak indul a lengyel költségvetési helyzet. A cég várakozása szerint a lengyel államháztartási hiány az erőteljes gazdasági növekedés ellenére az idén és jövőre is a hazai össztermék 7%-a körüli szinten marad, elsősorban a közegészségügyi szektor emelkedő költségei, az állami beruházások, valamint a szociális és a védelmi ráfordításokra vállalt kormányzati kötelezettségek miatt. Újabb büntetőintézkedésekkel sújthatja Oroszországot az Egyesült Államok. Az amerikai elnök aláírta azt a törvényt, ami lehetőséget ad az Egyesült Államoknak arra, hogy széleskörű szankciókkal gyakoroljon nyomást Oroszországra az Ukrajna elleni háború befejezéséért. A jogszabály felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók 5 legnagyobb vásárlójának, illetve az Oroszországgal szembeni energiaszankciók megkerülését leginkább segítő 5 országnak az Egyesült Államokba irányuló importjára. A szankciók között szerepel az orosz elnök, valamint több katonai vezető amerikai beutazásának megtiltása és esetleges amerikai vagyoni érdekeltségeik befagyasztása is.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felől erőteljesebb felhőképződés, számottevő csapadék nem várható. Északon, északkeleten megélénkülhet a szél. Hajnalra 7 és 14 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 24-29 fokot mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Sok közlekedési bírságot nem fizetnek be, csak nem 43 milliárd forint személyi jövedelemadót utalt vissza idén az adóhatóság az önkéntes pénztárak tagjainak. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Csaknem 380 ezer esetben szabott ki közigazgatási bírságot a rendőrség objektív felelősséges gyorshajtási ügyben 2026 első felében. Ebből mindössze 276.685 bírságot fizettek be a megbüntetett autósok, vagy hajtottak be rajtuk a hatóságok, írja az Országos Rendőrfőkapitányság adatai alapján a VEZES. A fél év alatt kiszabott csaknem 380 ezer gyorshajtásos bírságból szeptemberig sem fizettek be bő 102 ezret. A befizetetlen bírságösszeg meghaladja a 6 milliárd forintot. A szaklap szerint ez régóta fennálló probléma, évek óta 100 ezer számra maradnak befizetetlenül a gyorshajtásos bírságcsekkek. Idén is szervez környezetvédelmi ellenőrzési akciót az utakon a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet az Európai Mobilitási Hét részeként. Az ellenőrzések célja a forgalomban résztvevő járművek állapotfelmérése és környezetre káros hatásainak vizsgálata. Csaknem 43 milliárd forint személyi jövedelemadót, a tavainál 3 milliárd forinttal többet utalt vissza idén az adóhatóság az önkéntes pénztárak tagjainak. Az elmúlt 5 évben az önkéntes pénztárak országos szövetségéhez tartozó nyugdíj- és egészségkasszák tagjainak a befizetett tagdíjak után járó adó visszatérítések összege meghaladta a 172 milliárd forintot. Idén a visszatérítések aránya csökkent, a nyugdíj- és egészségpénztárak összesített tagdíj bevételeihez viszonyítva. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyéstónak például csak harmadrésze üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint lesz ugyan elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Általános iskolai tanárokat helyeznek át középiskolákba Kína több térségében, hogy az oktatási rendszer alkalmazkodjon az iskoláskorú népesség változásához. Az általános iskolákban a tanuló létszám csökkenésével egyes helyeken tanárfelesleg alakult ki, miközben a középiskolákban egyre több pedagógusra van szükség Kínában. Szingapúr fizet azoknak a lakosoknak, akik olvasnak. Évvégéig tartó kísérleti programot hoz létre a dél-kelet-ázsiai ország, amelyben a lakók olvasással pontokat gyűjthetnek, amiket később pénzre válthatnak. Legalább 15 percet kell olvasni ahhoz, hogy 20 virtuális érmét kapjon valaki. Ha ebből 1000 darab összegyűlt, azt be lehet váltani az 1 dolláros jutalomhoz. Ezzel arra próbálják rávenni a lakosokat, hogy rövid felszínes online tartalmak vég nélküli görgetése helyett inkább olvassanak.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap többnyire gyengén felhős napos idő várható, keleten lehet helyenként több felhő. A nap második felében megnövekszik a felhőzet, a Tiszántúlon lehetnek záporok. A szél megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10-16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

szívem el is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Rádio Andrit.
1: Ő csak intett, és hopp, tovalébb bent. Az meg feljött, és rögtön el is ment. Az meg beintett, hátra se fordult.

most csak füttyeltets, én hogy rohantam. Az ott fázott, és én betakartam.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Lassulhat az ügyintézés az MVM-nél, jelentős károkat okozott az aszálya hallgazdaságoknak. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. Jelentős informatikai átállást végez a földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM, emiatt korlátozások lesznek az ügyintézésben. Ez a telefonos és a személyes ügyfélszolgálatokat is érinti, és az egyes ügyek intézése a megszokottnál hosszabb időt vehet igénybe. Az átállás időszakában várt földgázszámla a megszokott időpontnál később érkezhet. Az e-számlák online bankkártyás befizetésére szeptember 30-áig nem lesz lehetőség. A papírszámlák befizetése átutalással, a csekkes ügyfelek számára pedig csekken és az iCheck alkalmazással is zavartalanul történhet. Csaknem 43 milliárd forint személyi jövedelemadót, a tavainál 3 milliárd forinttal többet utalt vissza idén az adóhatóság az önkéntes pénztárak tagjainak. Az elmúlt 5 évben az önkéntes pénztárak országos szövetségéhez tartozó nyugdíj- és egészségkasszák tagjainak a befizetett tagdíjak után járó adó visszatérítések összege meghaladta a 172 milliárd forintot. Idén a visszatérítések aránya csökkent a nyugdíj- és egészségpénztárak összesített tagdíj bevételeihez viszonyítva. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyéstónak például csak harmad része üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint lesz ugyan elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Hétfőn kezdődik a Millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos kihívás ezúttal napi 8 mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 100x1 millió forintos sporteszközvásárlási támogatásért versenyezhetnek, csatlakozni a Millió lépés applikáción keresztül lehet. Az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmal alakítani, így a séta és a futás mellett, egyebek mellett úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők a lépések. A német vállalatok többsége már használ mesterséges intelligenciát. A technológia a korábbi ügyfélszolgálati és marketing alkalmazások mellett egyre inkább megjelenik a tudásmenedzsmentben, a termelésben, a controllingban és az értékesítésben. A széles körű alkalmazás ellenére a vállalatok többsége még csak a kezdeti szakaszban jár, egyetlen cég sem tartja úgy, hogy teljes mértékben kiaknázza az EMI-ben rejlő lehetőségeket, és mindössze 3% ítéli meg úgy, hogy jelentős mértékben kihasználja azokat.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felül erőteljesebb felhőképződés, számottevő csapadék nem várható. Északon, északkeleten megélénkülhet a szél. Hajnalra 7 és 14 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 24-29 fokot mérhetünk.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap vasárnap volt.